a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Rádió Antrit.
1: Mi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: hitei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Folytatódik az országos szúnyogírtás, változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest, Kelenföld és Ferencváros között. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Folytatódik az országos szúnyogírtás, ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcsat meg Pereg vármegyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest, Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől pedig Kelenföldig jár. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motor fejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világélvonalába. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap írta meg, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lánya tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból, és rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Perjesac hídat. Mind a 6 pillére repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Retro rendezvényt tart a MÁVA hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között Pupos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán is derült időre számíthatunk, csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10-19, délután 30-35 fok között valószínű. Csütörtökön is folytatódik a szikrázóan napos meleg nyári idő, mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutára 32-37 fokig melegszik a levegő. Pénteken az ország nagy részén döntően derült, csapadékmentes idő várható, délután 34-39 fok lesz.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Szuper szerda reggelt, július 29-én, 6 óra múlt 3-4 perccel. Itt a mi kis hétköznapi válaságunk, kerekedjünk felül rajta együtt. Köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat. Felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mi is zajlik benne. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel. Tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Szuper szerda reggelt, ez az Antri reggel, 6 óra múlt 12 perccel, július 29-én, mielőtt még bármibe is belevágnánk, lessük meg, milyen időnk lesz ma, és hát az a helyzet, hogy rossz hírem van, mert beindul a kánikula, ma már 34 fokunk is lehet, vagy még akár ennél is több, mert hogy felhő az bizony nem lesz az égen, és hát igen, ezzel kezdődik majd meg az a kánikula, ami egészen jövő hétvégéig nagyjából kitart, tehát hogy azt jelzik nekünk előre, hogy bizony 39-40 fokok is lehetnek majd a hétvégén, illetve a jövő hét elején, úgyhogy talán ezt a mait még valahogy élvezzük ki, hogyha egyáltalán ki lehet élvezni azt a 34 fokot, úgyhogy így készüljön, felhő nem lesz fölöttünk, az UV-sugárzásra érdemes lesz majd odafigyelni, divat tippünk nyári ruha napszemüveggel, nyilvánvalóan más nem lehet. A pollen jelentés szerint hamarosan itt a parlagfű pollen szezonja. Hurrá, ennek mindannyian nagyon örülünk, de most még elméletileg mindenféle pollen koncentráció az alacsony tartományban leledzik, úgyhogy ma még elvileg nem lesz ezzel probléma. Aztán az orvos meteorológiára is térjünk rá, a magasban erőteljes melegedés kezdődik, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, teljesítő képesség csökkenés jelentkezhet, illetve ingadozhat a vérnyomás, úgyhogy ne lepődjünk meg, hogyha egyszer-egyszer egy kicsit megszédülünk. Úgyhogy igen, így készüljön akkor mára, és akkor lássuk a világot. Sikeresen lezajlott a 17. gerjeni Dunarock Fesztivál, melynek a részleteiről most Mezősi László szervezőt kérdeztük, úgyhogy mindjárt hallgatjuk is, hogy mit mond erről.
1: Idei gerény Dunarock motoros találkozó ismét jól sikerült, elég szép számmal látogattak el hozzánk. Úgy gondolom, hogy megint egy sikeres rendezvényt zártunk. Külön örülök annak, hogy rengeteg család érkezett kisgyermekekkel, és kihasználták azt a gyereksarkot, amit kialakítottunk az idejében, hogy ők is el tudják foglalni magukat. Szép számmal ott voltak ők is. Továbbá a rémpadunk, ami Dunarock rémpad névre hallgat, azzal is elmondhatom azt, hogy nagyon sok jelentkező volt, megint bővítenünk kellett az időtartamot, ahol ők bemutathatták a tudásukat, verseltek, zenéltek, énekeltek. Nagyon jó volt, azt hiszem ez is egy színes foltja a rendezvényünknek. Ugyanakkor, hát mint minden évben természetesen hozzánk lehetne igazítani mezőgazdaságot, eső, szél, minden volt. Ennek ellenére azt mondom, hogy tényleg egy sikeres rendezvényt zártunk. Hála Istennek nem volt semmiféle probléma a rendezvény ideje alatt. Köszönöm a résztvevőknek, hogy ellátogattak hozzánk, és hogy az ország több pontjáról, egész távoli helyekről, Szegedtől egészen Moson-Magyaróvárig itt voltak nálunk. Remélem jövőre is jönnek. Nagyon nagy köszönet a segítségnek, akik itt végigdolgozták ezt a 3, illetve 4 napot, úgyhogy úgy gondolom, hogy jövőre újra találkozunk.
0: Legyen így, köszönjük Mezősi Lászlónak, hogy elmondta a részleteket. Nagyjából ennyi fért bele, kezdjük meg ünneplésünket, a révnaposokkal folytatjuk majd, de előbb még zenélünk, tartson velünk. Antrit reggel!

0: 23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és mivel július 29-e van, ez azt jelenti, hogy ma Flóra és Márta ünnepelhet. Így bizony, a Márta bibliai név jelentése úrnő, a Flóra pedig egy latin eredetű mitológiai név, a virágok és a tavasz a római isten nőjének a neve, jelentése ebből fakadóan pedig virág. Sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Antrit reggel, Rádió Antrit!

0: Jó reggelt, 6:29, ez az Andrit reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát július 29-e szülöttei, például olyan híres neves emberek, mint Környei István, orvos ideggyógyász, a magyarországi idegsebészet úttörő alakja, vagy Benito Mussolini, olasz politikus, miniszterelnök, diktátor, kinek hogy. Aztán mai nap Geddy Lee, kanadai basszus gitáros énekes, a Rush együttes alapítója, szerintem mind ismerjük a Rush együttest, illetve Fernando Alonso, spanyol autóversenyző, a Forma 1 kétszeres a világbajnok a 2005-ből és 2006-ból, hát ő is egy igazi legenda, úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, aki ma ünnepel, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Már megint egy hétfő kedd.
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
3: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 g 99 forint, San Benedetto Ice Teák 499, Heihu gyümölcslevek csupán 339, 3 az 1-ben mokáté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Cartador jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
1: Ennyi volt a reklám. És a tegnap slágerei.
7: Ez az Andrit reggel.

0: Kiváló kedreget. Na, hol a hangom, ott vagyok. Kiváló kedreget 6.39-kor, július 29-én. Ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogy ígértem. 1954-ben az Egyesült Királyságban megjelent Tolkien a Gyűrűk Ura trilógiájának első kötete, a Gyűrű Szövetsége. Aztán 58-ban Eisenhower, az USA 34. elnöke aláírta a törvényt, mellyel megalapította a NASA-t. Na hát az nem kis dolog. Aztán 90-ben népszavazás volt hazánkban a köztársasági elnök megválasztásának módjáról. 2000-ben újraindították a Kemencei Állami Erdei Vasutat Kemencei Erdei Múzeum Vasút néven, és 2015-ben e napon megjelent a Windows 10 operációs rendszer, és ma van a Tigrisek Világnapja. Úgyhogy nagyjából ennyi. Azért történt egy smás a múltban, de hogy a jövő mit tartogat, na hát arra térünk rá, mert hogy horoszkóppal folytatjuk a dalok után.
1: A Rocket Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antirege, 9 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Az oroszlán jobban jár, ha most kevesebbet beszél. A szavak néha inkább csak félreértést szolgálják, sem mint a megértést. Különösen, ha azt érzi, hogy folyamatosan ugyanazt a monológot mondja, eredmény nélkül, hát akkor biztosan nem ért célt. Próbáljon meg más hangnemet megütni, és még jobb, ha hagyja, hogy a szavak helyett a tettei beszéljenek. A szűz készüljön a nagy utazásra, különösen a magányos szűz szülötteknek tilos most otthon maradniuk, hiszen ha útra kelnek, biztosan szerelem vár rájuk. Meg lehet, hogy idegen országban találkoznak azzal, aki közel van a szívükhöz, vagy hogyha otthon hagyják a kedvest, akkor a távolság csak kölcsönösen még nagyobbra növelik bennük a nagy érzéseket. Mérlegnek megint rá kell jönnie, hogy az igazi lehetőség valójában önmagában rejlik. Hiába kereste máshol a megoldást élete problémáira, újra rá kell jönnie, hogy csak ő segíthet saját magán. Sokan vannak, akik féltik, óvják, visszatartják, gátolják, de azok is, akik támogatják, biztatják, csalogatják. A sors trükkje az, hogy mindkét típus a hasznára válhat. A Skorpió élete igencsak felpörgött mostanában, valaki vagy valakik mindent megtesznek azért, hogy magukra vonják a figyelmét, ezért minden kedvesség, bűbáj, amivel elhalmozzák, amit pedig el akarnak érni, az önnek sincs ellenére, szóval lubickoljon a szerelemben és a kalandokban. A nyilasnak itt lenne az ideje, hogy változtasson a környezetén, a régi módszerek, utak és cselekedetek, mik ha szerette is őket, most kínzó rutinnak tűnnek. Adjon egy kis teret a vadabb képzeleteinek is, és vágjon bele. Ön mindig is az újítások embere volt, az új ötleteivel ma is útmutatója lehet másoknak is. A baknak elérkezett a változtatás ideje, már régóta érzi, hogy munkája annyira gúzsba köti, hogy már szinte mozdulni sem tud, levegőhöz sem jut. Legalább néhány nap pihenésre önnek is szüksége lenne, hogy erőre kapjon. A jóga, a meditáció, az úszás segít a lelki egyensúlyozásban. Na hát így készüljön, zenélünk, aztán pedig folytatjuk, úgyhogy maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel!

0: 4 perc múlva 7 óra lesz, július 29-én szerdán, ez az Andrit reggel, és akkor folytassuk gyorsan a horoszkópot. Minden elveszett illúzió és negatív hang ellenére a vízöntő azért csak lássa meg végre a szebb jövőt. Vannak néhányan körülötte, akik mindent megtesznek azért, hogy ezt ne láthassa, pedig a jóból több van, de csak akkor válik a részesévé, ha nem hallja meg a negatív hangokat. A halaknak nincsen oka a szorongásra, olyan határozott az élet más területein, mégis még mindig rettek, ha orvoshoz, különösen, ha fogorvoshoz kell mennie, pedig a megelőzéssel jobban jár. A kos a híresen vékonyak közé tartozik, most mégis úgy érezheti, hogy kezd kicsit kerekedni. Ez a két szerencsecsillagnak is köszönhető, amelyek az ön uralkodó bolygójával állnak egyszerre fényszögben. Boldogító hatásukat azonban a másként is megélheti, nem csak csokoládékkal. A bika engedje el azt, ami régi, kopott és a múlté. Ha nem tud egy kis frissességet beengedni az életébe, akkor sajnos ő is öregedni kezd. Különösen, ha azt érzi, hogy valami már rég nem azt jelenti önnek, mint amikor megkedvelte. Az ikrek tegye félre az indulatait, így van esélye arra, hogy meglássa az igazságot. Ha mindig csak vérben forgó szemekkel támadásra lesve áll résen, akkor alig ha fog látni kedves arcokat, pedig a teremtő erő önben van, használja. A rák merjen kockáztatni, folyton a biztonságra törekszik, most mégis azt látja, hogy az egyedüli lehetőség a bizonytalanságban rejlik. Ne féljen ettől, hanem menjen elébe. Ha folyton a medence szélébe kapaszkodik, sosem tanul meg úszni. Na, mégis praktikus horoszkópunk van ma. Így készüljön a jó szerencsét, óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali és a napi ötös tagjai. Ma arról érdeklődünk, hogyha ez a hónap, ez a július egy könyv vagy film lenne, akkor mi lenne a címe, műfaja és a fő történetszála? Írunk egy kis forgatókönyvet itt korán reggel, de csak a hírek után maradjon velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Létrehozzák a vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalt. Biztonságban van Magyarország energiaellátása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyonvédelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyonvisszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását a hivatal számára. A hivatal közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. Emellett munkája során joga van belépni a vizsgálatokhoz kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alávont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán kedden azt követően, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli aszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent, mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség. Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés, közölte. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű A blokkjának hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokk teljesítményének csökkentése, olvasható az atomerőmű honlapján. Gyenge közepes év várható idén a mezőgazdaságban, a szektor teljesítménye elmarad az elmúlt 5 év átlagától, mondta Hollósi Dávid, egy nagy hazai bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója. A pénzintézet legfrissebb negyedéves elemzését ismertetve közölte, több olyan tényező hat az egyes élelmiszer termékpályákra egyszerre, amelyek közül egy is jelentős kihívás. A tartós aszály, a súlyosodó vízhiány, a forint erősödése, valamint a magas energia és alapanyagárak együttesen növelik a magyar agrárium termelési és piaci kockázatait. Legyártották az 50.000. járművet a BMW debreceni gyárában. A cég legújabb járműgyárának termelése gyors ütemben fut fel 2025 ősze óta, jelezve a modellgeneráció első sorozatgyártású típusa iránti aktív keresletet is, közölte a BMW Group. Az 50.000. legyártott autó egy tűzpiros fényezésű BMW iX350 X-Drive.
2: Rádió Antrit időjárás!
5: Ma túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, azonban átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet majd a maximum.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuperszerre reggelt, ez az Antrit reggel, július 29-én 7 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk Vali. Jó reggelt!
6: Jó reggelt, hello Dávid!
0: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünk. Tudja, azt a műsorelemünk, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogyha ez a hónap, ez a július egy könyv vagy film lenne, mi lenne a címe, műfaja és a fő történet szála? Mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antricsegel, 7 óra múlt 11 perccel július 29-én szerdán, és akkor megkezdhetjük a mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogyha ez a hónap egy könyv vagy film lenne, akkor milyen címet adnának neki, milyen műfaja lenne, és hát nyilván mi lenne a fő történet szála.
1: Már sem tudom, hol van ez a hónap. Konkrét, ez is visszakadom. Mint egy ilyen, így gyorsan így elment. Egy ilyen nagyon. Mint egy, tudod, most mi ugrat be, mint egy gyaloggalop van ez a rajzom, és így, így végigszágul. Na, az a snit, így porzik így utána, és így a végig megy az utána, és eltűnik. Hát így kb.
0: Ez a júliusod?
1: Igen, most így innen 29-e van. Igen, abszolút.
0: Na, hát akkor halljuk, hogy mondjuk Gábornak milyen a júliusa.
1: Gábor szeret inkognitóban élni, bár van, hogy hangját felismerik a rádióban.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát ez a hónap, ez nem volt túlzottan egyszerű, ezt meg kell mondjam. Hát a téma az szerintem az lehetne, hogy becsüljük meg, amit megtanultunk az életünkbe eddig. Hát a műfaja az hard horror. Ez a hónap ez arról szólt, hogy hogyan kéne életben maradni. Most az életben maradni nem szó szerint értve, hanem hát a munkamennyiség az kegyetlenül lecsökkent. Egy gyártulajdonos barátom azt mondta, hogy Gabika, nincsen pénz. És nem tudom, hogy ez kinek mit mond, vagy mit jelent, de amikor valaki, aki elsőkörös beszállító a Volkswagen összes koncernbe, és ilyet mond, akkor az nem ok nélkül mondja, és az óriási nagy baj. Tehát azt gondolom, hogy amit megtanultunk eddig az életünkbe, jelentsen az bármit is, azt ebbe a hónapba elő kellett venni, és a hasznunkra kellett forgatni, különben sajnos óriási nagy probléma van, de majd mindenki megoldja magának, és mög lesz a megoldás is.
0: Na.
1: Hát ez akkor ez valahogy úgy hangzott, hogy így elővenni azokat a tartalékokat, nem szósz, tehát nem fizikailag, hanem azokat a tartalékokat, azokat a bölcsességeket.
0: Hát mint egy túlélő horror, nem? Valahogy úgy.
1: Igen. De ami inkább ilyen szellemi vagy mentális igen. részét előszedni, amit már megtanultunk a múltban, és akkor azt kellett alkalmaznia így júliusban.
0: Igen. Így van. Hát a pénz az mindig abban van a legkevesebb, úgyhogy köszönjük Gábornak, folytassuk Anitával.
1: Anita nagyon szeret énekelni, és a zenehallgatás is feltölti.
0: Na.
3: Fú, Dávid, ebben most nagyon beletaláltál, ugyanis ebben a hónapban egy ötleten gondolkodom továbbra is, ami ugyan nem könyv, hanem mondjuk egy dokumentarista film lenne, és a címét még nem árulnám el, mert hogy ez még nagyon-nagyon képlékeny és még nagyon kialakulóban van, de egy biztos, hogyha tovább haladok vele ezzel az ötlettel a megvalósítás felé, akkor szívesen elmegyek a rádióba, ha meghívtok, és akkor szívesen beszélek majd erről.
0: Jó, na. Akkor majd várunk.
1: Na jó, jó. Okay. Akkor gyakorlatilag beletrafeltünk, hogy egyébként Anita konkrétan gondolkozott valami.
0: A film ötlete van ebben
1: igen,
0: a hónapban.
1: Igen.
0: Hogyha bármiféle segítség kell, akkor itt vagyok.
1: Igen.
0: Ajánlom magamat picikét. No, köszönjük Gábornak és Anitának. Hárman vannak. Még folytatjuk majd a dalok után.
4: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: 7 óra múlt 23 perccel július 29-én szerdán, ez az Antrit reggel. Folytassuk mai napi ötösünket, ketten már megosztották velünk, hogyha ez a július egy könyv vagy film lenne, akkor milyen címet adnának neki, mi lenne a műfaja és a fő történet szála. Folytassuk gyorsan Gizivel.
1: Gizi gyógypedagógus, két gyermeke van, civilkedik és sokat önkénteskedik.
0: Na hallgassuk.
2: Jaj! Hát azért ez nem egy egyszerű kérdés, mert most akarva akaratlanul is kicsit szűkebb körben tudok gondolkodni önmagamra veszítve, és nem kifelé, nem tudom, közösségi vagy társadalmi szinten, és én lehet, hogy valami olyasmi címet adnék, hogy köd előttem, köd utánam, ami lehet, hogy egy kicsit ilyen nem is tudom, tragikomédia lenne, de biztos, hogy jó sok fűszer, vagy jó sok humorral próbálnám megfűszerezni, ilyen felismeréseket, fordulatokat, határhúzási kísérleteket, kudarcokat, önmagunkról való tanulást és elfogadást, valahogy én ezt vegyíteném bele, és bocs, hogy nem mondok, nem tudom, ennél frappánsabb vagy társadalmi válasz, de hogy most valahogy a saját élethelyzetem így ezt hozta ki belőlem.
0: Nem is kell.
1: Nem is kellett, pont az arra is gondoltunk, hogy köd előttem, köd után.
0: Én nézném ezt a filmet.
1: Ez jó. Aha.
0: Kis tragikomédia.
1: Igen. De közben megvan a kellő mélysége, felismerése. Ez teljesen jó.
0: Humoros.
1: De kicsit humoros is.
0: Ez egy jó filmnek érkezik.
1: Úgyhogy
0: köszönjük Izinek is, folytatjuk, mert ketten még várnak a sorukra, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 8 is elmúlt már egy perccel, július 29-én szerdán, ez az Antit reggel. Folytassuk mai napi ötösünket. Hárman már elmondták, hogy ha ez a hónap egy könyv vagy film lenne, akkor milyen címet adnának neki, mi lenne a műfaja és a fő történet szála, és akkor gyorsan folytassuk Bélával.
1: Béla egy felnőni képten animátor, aki rajzfilm függő.
0: Na, egy pillanat, és már halljuk is.
2: Hát visszagondolva az elmúlt hónapra nekem elsőre egy olyan cím ugrik be, például, hogy túlélés, és valami drámai kalandregény lenne a műfaja, ami azt húzhatná be, hogy a főhős, mondjuk aki akár én is lehetek, vagy bárki más, hogyan próbál napról napra túlélni ebben a elképesztő 40 fokos hőségben itt Európa közepén. És hát a főhős kalandos útjának helyszínei mondjuk a nyílt vízi vagy a mesterséges strandok lehetnének, a légkondicionált helységek vagy egy hűvös borospince, kellékei pedig mondjuk a hideg sör, vizes lepedő a testen, meg rengeteg jégkocka hegye.
0: Jégkocka. Hát na, ezt a filmet nem megnézném, ezt átélem.
1: Szerintem átéltük,
0: ne? Csak
1: tapasztalatainkból fogjuk megvalósítani.
0: De igen.
1: Nem?
0: Egy csuklóból.
1: De ez júliusban volt ez a meleg, az június én végén. Én azt tudom, hogy június vége volt. Lehet, hogy átnyúlt júliusba egyébként.
0: Nekem ez úgy néz ki, elindul a nyár. Aztán véget ér a nyár. A nyár az nekem egy nagy hónap.
1: Egy nagy hónap, igen. Ami most már kitolódik szeptember, ki
0: hát
1: tudja meddig. Majd
0: hát
1: meglátjuk, hogy
0: itt
1: meddig.
0: Ez a problémám. Köszönjük ja. Bélának. Egyébként egy, hogyha már dráma, meg strand, végül is összejöhet. Igen. Azt is nézném. Na, köszönjük. Végül, de nem utolsó sorban Balázs következik.
1: Balázs szokott pénzt adni a kéregetőnek, kéregetőknek, cserébe viszont azt kéri, hogy szedjék fel a szemetet a környéken.
0: Na, akkor hallgassuk.
3: A November Rain. Hát az nem egy könyv. Hú, nem tudok erre a kérdésre válaszolni. A dűne, mert jó, hát szerencsére nem tartunk ott, de engem nagyon elszomorít az nagy meleg, meg hogy így kiapadnak a folyók, meg a tavak, meg lemegy a vízszín, meg ki van sárgulva a fű, úgyhogy dűne.
0: Dűne.
1: Mert akkor ilyen sivatag, és akkor ilyen...
0: Jön a harmadik rész a dűnének, az új dűnének idén.
1: Na, egyet se láttam még, nem... Hú, és ez a csalódást okoztam most a Dávidnak.
0: Nem, már megszoktam.
1: Na, jó van. A filmek terén pláne.
0: Így van.
1: Jó. De mit ad neked, Dávid?
0: Hát én nem tudom. Fogalmam sincs.
1: Ez egy meleg forróság.
0: Ennyi. És egy ilyen dokumentarista, nem tudom, milyen... film lenne, amiben nem történik semmi.
1: Csak az ember ül, és így folyik a verejtét.
0: Csak a főhős csak fekszik, meg ül.
1: És ott van hideg sör, és így gyöngyözik a pohár oldalán, így lefele a pára.
0: Igen, aztán meg a homlokán a verejtét. Meg valamilyen sketch film lenne. Ja. Talán. No, köszönjük a napjátos tagjának a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos TV.

0: orvosnak lenni jó?
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
3: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
4: Az M6-os autópályán továbbra is aszfaltoznak a Pécs felé vezető oldalon Szekszár és Bálteszék térsége között a 155-ös és a 161-es kilométer között, ahol a belső sávot lezárták, illetve folytatódnak a munkálatok az M60-as autópályán is, az M6-os autópálya irányába a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot lezárták.
3: Köszi, Vali, hogyha Szekszárra közelítek a térképen, akkor most azt látom, hogy a Bezeridi utcában alakult ki egy kisebb dugó, úgyhogy ha arra fele készül közlekedni, akkor erre
4: figyeljen. Piacnap van, szerda van, és minden, minden szerdán piacnap van, Dávid. Sokan intézkednek, mennek, sokan jönnek. Intézkednek.
3: Így van, a Bezeridi utcában van dugó, ezt látom, ezen túl viszont elméletileg szabad a pálya mindenfelé, ettől függetlenül vezessen körültekintően óvatosan, a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segíthessünk. Jó utat kívánunk!
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: 1 perc múlva, 3:48 lesz július 29-én szerdán, ez az Antrit reggel, és ez az az időpont, amikor rátérünk az időjárásunkra.
1: Hát már itt napok óta riogatnak minket, beharangozzuk mi is, hogy kezdődik a hőhullám. Egyébként ma még azért nem lesz annyira vészes, 34 fok lesz a maximum. Egy felhő sem lesz az égen, csak napsütés lesz, UV-sugárzás magas, a légmozgás sem lesz jellemző, 34 fok lesz a legmagasabb, és akkor utána napról napra, hogy így mutatják, 36, 38, 39, 38, tehát hogy így megy felfele. Most még talán ma, holnap így az éjszakák kellemesek lesznek, aztán egy ilyen hétvégén már az is ilyen 21-22 fok, nem baj, átviszeljük jövő hétvégén, már jobb lesz a helyzet. Úgyhogy szerintem várhatóan ez most már az utolsó hőhullám az idei nyáron. De most volt időnk fellélegezni, az elmúlt hetek kellemesek voltak, szerintem és könnyebben átvészeljük.
0: Ez így pont elég, pont jó is lenne.
1: Nem baj, átvészeljük a dolgot, viszont a csapadékra nagyon szükség lenne, mert ugye azért szárazság nagy, és írtunk róla az antrit.hu-n, és egyébként nagyon sok helyen lehet olvasni, hogy a kicsit a vízzel bánjunk úgy, hogy kicsit takarékosabban, és mondjuk tegnap is mentem hazafele, és az automosó az fullon volt, tele volt, mert az autót azt le kellett mosni.
0: Azt le kell mosni. De hogy igen.
1: Egyébként sárga figyelmeztetést adtak ki a hőségre, úgyhogy hát mindenki vigyázzon magára, sok folyadék, és hát ha teheti, akkor így mindenki szerintem húzódjunk be, és akkor főleg a déli órákban.
0: Hát most azt kell tenni igazából egy jó egy-másfél hétig biztosan, mert azért lesz itt 40 fok, majd hát valahogy túléljük.
1: Abszolút, az előzőt is túléltük.
0: Hát nehéz is volt. De nyári ruhadivat tippünk nyilvánvalóan a napszemüveggel, így készüljön. Tehát, ami még fontos lehet, az az, hogy az orvos meteorológia szerint a magasban erőteljes melegedés kezdődik, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, a teljesítő képesség csökkenés jelentkezhet, illetve ingadozhat a vérnyomás, úgyhogy ne lepődjünk meg, ha egy picit néha-néha megszédülünk. Emiatt, de igen, igazából Vali mindent elmondott, így készüljön, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba. Zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat. Maradjon velünk!
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 4 perc múlva 8 óra lesz július 29-én szerdán, ez az Antrit reggel, és akkor hát összegezzük, hogy mi történt az elmúlt nagyjából 50 percben. A napjötős tagjait kérdeztük arról, hogyha ez a hónap egy könyv vagy film lenne, akkor mi lenne a címe, műfaja és a fő történet szála.
1: Szerintem Gizé volt a legjobb egyébként, és így kicsit saját magamra is vonatkoztatva, köd előttem, köd utána, mert ez így elment, így hús eltelt, de közben azért rendesen tartalmas volt, de inkább belsőleg én azt gondolom.
0: Köd előttem, köd utána, ez nem inkább az, hogy nem látok se előre, se hátra?
1: Vagy azt is takarhatja, hogy az már nincs, aki voltam, mondjuk a hónap elején.
0: Aki meg leszek, az még nincs meg.
1: És még az még nincs meg. Tehát egy ilyen átmeneti állapot lehetett ez a július.
0: De ahogy mondt, hogy egy mi volt? Amit mondott, hogy egy dráma, de hogy ilyen...
1: De hogy humoros, ilyen hát tragikomédia.
0: Az
1: tragikomédia. Igen.
0: Így van, de hát volt itt...
1: Hát a hőség.
0: A hőség, ugye a túlélő, volt egy túlélő horrorunk.
1: Igen, az is a túlélésről szólt a Gábornál, csak másképpen.
0: Volt a Dűne. Én viszont megkövetem magam, és azt mondom, hogy egy dogma filmet készítenék.
1: Az mit jelent? Jó. No.
0: Jó.
1: És Anitától viszont megtudtuk, hogy van terve valami, és arról majd lehet, hogy akkor a későbbiekben majd felfedjük.
0: Kíváncsian várjuk. No de ennyit erről, köszönjük a napjötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk a következő óránk témájára, aminek kérdése az, hogy van-e jogunk beleszólni egy barátunk, családtagunk, rokonunk szerelmi életébe, vagy pedig nincs. Várjuk a...
1: Sok aspektusa van, úgyhogy majd
0: így van, várjuk a véleményeket, tapasztalatokat, történeteket a 74-444-44-en, de előbb még jöjjenek a hírek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
5: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandurs Zsanna felnőttképzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Hőségriasztást rendeltek el az egész országra a tömeges ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedden éjfélig az ország területére az országos tisztifőorvos. A Hungaromet veszélyjelzése szerint csütörtökön Gyűrmoson, Sopron, Komárom, Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében 27 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet. Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével máshol 25 fok felett várható a középhőmérséklet. Pénteken Komárom, Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun megyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent. Ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. Nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén a következő napokban területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék a legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, ezzel párhuzamosan egy újabb hőhullám fejti ki hatását az Alpok és a Kárpát-medence térségében is, így a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre van kilátás a Duna hazai szakaszán, illetve a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is. Hozzátették, továbbra is marad az igen alacsony medertelség. Kedden reggel rekord alacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél, reggel 31 cm-t mutatott a vízmérce. Eddig a rekordot 2018. október 25-én mért 33 cm-es legkisebb mért vízszint jelentette. A vízszint azonban napközben tovább süllyedt, délután 2-kor már csak 28 cm volt. Bangó Sándornak, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának TikTok oldalán kedden hajnalban megjelent egy bejegyzés, amelyben megnevezik, hogy ki volt az a bizonyos Zsolti bácsi. A Fidesz-KDNP rágalomnak nevezte az állítást, és jelezték, megteszik a szükséges büntető jogi lépéseket. A Fidesz-KDNP szerint a Bangó Sándor honlapján megjelent szövegben semmilyen Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták, ezért haladéktalanul megteszik a szükséges büntető jogi lépéseket. Tömeges ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. Az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott, közölte Andrej Vorobjov, Moszkva megye kormányzója. Belgorod régióban ukrán drón talált el egy autóbuszt, 19-en megsebesültek. Mihail Szobakin, csehovi polgármester szerint a városban eltalált ház homlokzata és két lakás megsérült, de senki sem sebesült meg. Vorobjov kifejtette, a légvédelem több tucat drónt semmisített meg. Szergej Szobjanin, moszkvai polgármester közölte, hogy helyi idő szerint este 8:30 és reggel 6:30 között több mint 390 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé.
3: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, azonban átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet majd a maximum.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szerda reggelt, ez az Antrit reggel, július 29-én, 8 óra múlt már, Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk a Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Mai témánk és kérdésünk az, hogy van-e jogunk beleszólni egy barátunk vagy családtagunk szerelmi életébe. Beszéljünk erről a 74-444-444-en.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: ez az Antrizegély, 8-17-kor július 29-én szerdán. Megkezdjük hát mai témánkat, amely kérdés feltevése úgy hangzik, hogy van-e jogunk beleszólni egy barátunk vagy a családtagunk szerelmi életébe?
1: Nyilván ez attól függ, hogy milyen az a viszony, mert ugye a családtag, barát közeli, távoli. Én azt gondolom, hogy kéretlenül ne. Most ez a szituációtól is függ, mert ha most én kívülről tapasztalom mondjuk, hogy lehet, hogy bántalmazó az a kapcsolat, ugye mondjuk ez egy külön kategória, mert akkor egyrészt azt gondolom, hogy kellene, mert mondjuk fordított esetben is szeretném, de hogy valahol ennek van egy ilyen vékony határa, hogy most ez egyrészt tabú, meg hogy tényleg jól látom-e, és akkor a másik ezt hogy veszi, tehát ez egy külön réteg, a másik meg a, én azt gondolom, ettől függetlenül én megvárnám, hogy azt mondnál, hogy figyelj, szükségem van tanácsra. Én megvárom.
0: Értem. Ugye az egész onnan jött ez a kérdés, legalábbis most számom azért, mert hogy benne lennék, vagy benne lennénk szerintem ilyenben, hanem mert néztem egy sorozatot, a Ted Lasso-t, aminek semmi joga nincs, hogy olyan jó legyen, mint amilyen jó. Úgyhogy ajánlom neked is, Vali, meg tényleg mindenkinek. És abban volt egy jelenet, amikor az egyik szereplő meghallotta véletlenül a másik szereplő telefonbeszélgetését annak a barátnőjével, és utána jött egy ilyen dilemma számára, hogy akkor szóljon, vagy ne szóljon. És a sorozatban szólt.
1: És ez milyen témát vetett fel, tehát mennyire volt mondjuk ilyen, úgymond felszínes veszekedés volt mondjuk, vagy felszínes volt a téma, vagy hogy adta elő az a jelenet?
0: Vagy ez most melyik,
1: tehát, hogy most ez most egy ilyen ártalmatlan veszekedés volt, vagy esetleg
0: nem,
1: valami...
0: Arról volt szó a telefonban, hogy a szereplőnek a barátnője elment találkozni egy férfi ismerősével, aki alsó nemű modell.
1: Ja, érte. Ja, és... Aha.
0: És akkor innen jött, hogy akkor szóljon, hogy hát nem biztos, hogy ez így jó, vagy ne szóljon neki, hogy nem biztos, hogy ez így jó. És a végén szólt neki, és nem fogadta meg a tanácsát, viszont megölelte a karakter. Tehát, hogy örült annak, hogy figyel rá valaki. Így van.
1: Ez érdekes.
0: És hogy arra, vagy arra is kíváncsi lennék, hogy ez valójában egy megtörténhet-e? Van-e ennek realitása a valóságban?
1: Azt gondolom, hogy ebben a jelenetben az volt a lényeg, hogy nem is az a telefonbeszélgetés, amit hallgatott, hanem az, hogy az a másik ember törődik velem.
0: Na de ez a kérdés, hogyha ilyen témában, amihez ugye semmi között nincs, hogy a másik szerelmi élete az hogyan alakul, mert nem a te szerelmi életed, hanem a barátodé, és akkor te mégis bele okoskodsz egy picikét ebbe, akkor a valóságban tényleg van-e olyan reakció erre, ami mondjuk a sorozatban megjelent, hogy akkor köszönöm, nem érdekel, amit mondasz, de azért megölelgetlek, mert a barátom vagy, és hálás vagyok érte.
1: Van, mert mondjuk olyan a viszony a két ember között, olyan baráti, olyan mély emberi a kapcsolat, hogy azt mondom, hogy igen, én törődök meg, odafigyek, és ó, de jó, oké, nem fogadom meg a tanácsot, meg nincs igazad, de nem baj, köszi, hogy figyeltél rám. Szerintem ez abszolút...
0: Benne van?
1: Én azt gondolom, hogy igen.
0: Na, ő mit gondol? Beszéljünk erről a 744-444-en.
2: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: 13 perc múlva, fél 9 lesz július 29-én szerdán. Ez az Antrit reggel, folytassuk mai témánkat, ami úgy hangzik, hogy van-e jogunk beleszólni ismerősünk, barátunk, rokonunk szerelmi életébe, és hát egyáltalán van-e jogunk, ez is egy kérdés. Másrészt pedig, hogy meddig lehet mondjuk kötelességünk?
1: Meddig lehet kötelességünk? Ez most mire gondolsz? Hogy most mondjuk családon belül,
0: például,
1: mondjuk gyerek, a szülő-gyerek viszonylatában. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan fajta hangnemet kell választani, ami egyrészt érdeklődő, először és az első érdeklődök, hogy mi van veled. Uh-huh. És ő elmondja, és valahogy mondjuk azt mondani, hogy figyelj, ha segítséged van szükség, vagy tanácsra van szükséged, itt vagyok.
0: Uh-huh. Tehát nem az van, hogy ülj le, fiam, egyes.
1: Nem, mert attól még ő van benne, az, hogy mi most kívülről mit látunk, az egy dolog. Uh-huh. De ez mondhatjuk bármilyen kapcsolati viszonyra, ismerős, barát, vagy főnök, vagy bármilyen. Az, hogy mi kívülről mit látunk, az egy nagyon kis szelete annak, amiben az adott ember benne van. És ezért teljesen máshogy is látjuk. Tehát csak úgy beleszólni, nem vagyunk a másik helyében.
0: De pont ezért lehet érdekes, nem? Vagy pont ezért lehet ildomos beleszólni, mert teljesen máshogy látjuk. Nem a rózsaszín ködön keresztül,
1: hanem két reálisabban.
0: Hanem reálisan látjuk mondjuk a szerepleosztásokat, hogy bántalmazó-e, vagy nem bántalmazó, hogy nem tudom én.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy óvatos megközelítést is kíván szerintem minden esetben, hogy ne ajtós túl roncsunk a házba ilyen témákat életen, vagy akármilyen más témákat illetően, hanem én azt gondolom, hogy ezt felajánlanám a segítségemet, vagy azt mondanám, hogy figyelj, itt vagyok, bármi történik, itt vagyok. Uh-huh. És akkor valahogy egy kicsit így beadagolni, vagy így kicsi lépésenként közeledni a másik emberhez, mert hogyha bajban van, akkor neki ahhoz idő kell, hogy megnyíljon. És hogy biztonságban elmondhassa azt, hogy neki éppen milyen problémája van. És ahhoz nem lehet lerohanni senkit, hogy jaj, milyen vagy már, hogy ezt csinálod, vagy azt csinálod.
0: De ez olyan, mint a raktapasz, nem?
1: Hát attól függ, hogy milyen a hát attól függ. Lehet, hogy valamikor arra van szükség. Én azt gondolom, hogy ez abszolút egyéni, meg egyedi eset, hogy most miről szól, milyen a személyek, mi az az időszak, amiben éppen benne van, milyen korú például az illető, vagy egy hosszantartó kapcsolatról beszélünk, vagy még csak éppen az elején egy ismerkedési fázis.
0: Mi van akkor, hogyha tudjuk, hogy hűtlenség történt?
1: Hát ez egy jó kérdés.
0: Ezekről beszéljünk. Ez a 444 az önvéleményére vagyunk kíváncsiak, és jönnek a történetek is nyilvánvalóan, úgyhogy várjuk őket.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Ez az Antrit reggel.
2: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrit reggel 8.38-kor, július 29-én szerdán. Folytassuk mai beszélgetésünket. Ugye mai témánk, illetve kérdés feltevésünk úgy hangzik, hogy van-e jogunk beleszólni ismerősünk, barátunk, rokonunk szerelmi életébe. Itt az imént feltettem a kérdést, hogy ha tudunk a hűtlenségről, akkor vajon mit kell tennünk?
1: Én először azt kérdezném meg magamtól, hogy én fordított esetbe akarnám-e.
0: De nem, minden, nem vagyunk ugyanolyanok.
1: Tudom, de hogy én mondjuk, ha fordít... Igen, igaz. De hogy valamiért nekem mindjárt ez, hogy én fordított esetben akarnám-e tudni. De ez egy jó kérdés, nem tudom. Tehát, hogy ez most bármelyik jó barátnőmre is megtudnám. Hát, szerintem nem.
0: Ugye?
1: Nem.
0: De miért nem vajon? Attól azért, mert félünk?
1: Nem, mert nem ismerem a körülményeket. Tehát nem ismerem a részleteket. Valami információ eljutott hozzám, és csak egy nagyon pici részét látom a nagy képnek, és nem tudom, hogy egyébként mi zajlik alapvetően abban a kapcsolatban, hogy történt, mit láttam. Ez egy nagyon kis részlete és szeglete. Ha megtudnám, akkor is csak annyi, hogy figyelj, nincs kezdet beszélgetni, mi újság veletek, hogy vagy, ennyi. De nem, ebben a témában én óvatos lennék.
0: És mi lenne akkor, hogyha mondjuk így is úgy is kiderül a dolog, és te tudtad, hogy ez megtörtént, ha mégsem szóltál?
1: Nem biztos, hogy elmondanám, hogy tudtam róla. Maximum az, hogy figyelj, sejtettem, voltak esetleg jelek, de ezt lehet, hogy én nem. Vagy már megvárnám, hogy odáig eszkalálódjon a dolog, hogy azt mondja, figyelj, tudtam, de ne haragudj, hogy nem akart, nem tudtam szólni, nem tudtam, hogy kezelni a helyzetet, és akkor nem szólnék.
0: És akkor bízol az ismerősöd.
1: Igen.
0: Jó indulatában. Volt egy telefonunk közben, úgyhogy hallgassuk meg, hogy a hallgató hogyan vélekedik erről a témáról.
2: Annyit szeretnék, jobb, ha nem szólunk bele, de vannak kivételek. Mert ez régen történtek olyan tragikus események ebből, amiben beledumáltak, hogy jobb, tehát hát jobb, ha nem szólunk bele, de vannak kivételek, mert történt már tragikus események ebből. Ennyit röviden, nem akarok befeszegetni ezt a témát.
1: Jó, oké.
0: Köszönjük szépen
1: a telefont.
0: Na hát köszönjük a telefont.
1: Hát most képzeld el, hogy megtudsz egy hűtlen, és oda mész, elmondod, és ő hirtelen felindulásból, nem tudom, a düböl, haragból elkövet valamit, a másikat megveri, vagy valamire sor kerül, most mondok egy példát, és lehet, hogy nem is volt igaz az egész.
0: Ja, hát az, na, az mondjuk durva.
1: Például most lehet, hogy a betelefonálunk erre gondolt.
0: Hát, vagy
1: én azt gondolom, hogy óvatosan kell ezzel a témával bánni.
0: És tényleg mi a helyzet a gyerek szülő kapcsolatban ezzel? A szülőnek meddig van joga azt mondani, hogy hát figyelj ide, most ez jó, ráfáztál.
1: Hát...
0: Meg gondolkodj már el egy picikét. Akár mondjuk azért, mert nagy a korkülönbség. Például.
1: Hát egy beszélgetést megér a dolog, aztán valahol a gyerekem is, tehát a gyerek is, gyerek sem hülye. Na, tehát, hogy ő sem az, nem hülye. Ez is azon múlik, hogy milyen a viszony a szülő és a gyerek között.
0: Nyilván minden a viszonyon
1: között.
0: Múlik, tehát nehéz általánosságban. De akkor legyen úgy, hogy mi a nagyobb szeretet, csendben maradni, mert tiszteletben tartjuk a másik döntését, vagy megszólalni, mert félünk, hogy olyan hibát követel, amit később már nem lehet visszacsinálni.
1: Is.
0: Beszéljünk erről 74-444-444-en.
3: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 7 perc múlva lesz 9 óra július 29-én, ez szerdán, ez az Antwit reggel, és ugye ma arról beszélgetünk, hogy van-e jogunk beleszólni ismerősünk, barátunk, rokonunk szerelmi életébe, és hát átbeszéltük, hogy igazából kapcsolatfüggő, meg is, meg attól függ.
1: Neked volt, mert oda mentek, és így kéretlenül beleszóltak bármibe is egyébként.
0: Kéretlenül nem feltétlen, uh-huh. Olyan volt, hogy szóba került.
1: Igen.
0: És aha. Akkor elmondták. Aha. Amit ők tudnak, vagy elmondták, amit gondolnak.
1: Nekem általában utólag mondták el, hogy mikor már valami úgy megtörtént, hogy hát mi ezt már láttuk az elejétől. Meg, uh-huh. De
0: mondjuk, és az hogy esett?
1: Igazából itt nem konkrét dologról volt szó, hanem hogy úgy látták, hogy ez így nem az igazi, mondjuk itt most kimondottam mondjuk a házasságomról volt szó, hogy már így látszott, hogy ez úgy nem, meg nem is értették, meg nyilván kívülről máshogy látják, és ilyen na, szempontból...
0: Ez a kérdésem, hogy ez hogy esett, hogy akkor nem szóltak, amikor már látták, utólag viszont elmondják, hogy hát ők
1: nem
0: látták.
1: Nem, mert én tudom, hogy végig...
0: Nem esett?
1: Nem esett semmi, rosszul, nem.
0: Nem váltott ki
1: belőle. Én azt mondom, hogy az ember szól, de aki benne van, máshogy élni meg a helyzetet. Most beszélünk például a bántalmazó kapcsolatokról, egyszerűen voltam egy ilyen párnapos workshopon, hogy például aki bántalmazó kapcsolatban él, ott valami hatodik alkalommal tud csak például kilépni egy ilyen kapcsolatból. Mert hogy ennek van egy külön pszichológiája, ennek van egy külön folyamata, ez egy másik téma, ez is egy érdekes kérdés, hogy ilyen esetben ezt látjuk kívülről. Ez már egy nagyon kényes és érzékeny téma, azt gondolom.
0: Szerintem az még egy fontos kérdés lehet, hogy amikor nem szólunk adott esetben, akkor valójában miért nem szólunk?
1: Hát mert hogy nem illik, vagy nem az én dolgom. Mit tanultunk, vagy mit tanít a társadalom, hogy vagy fordítsd el a fejedet?
0: Vagy
1: fordítsd el a fejedet?
0: Ugye félünk attól, hogy mit szól majd a barátunk, de igen. Hogyha már attól félünk, hogy a barátunk mit szól, akkor milyen barátság az?
1: És hogy
0: tovább lehet vinni.
1: Kérdés, hogy van-e felelősségünk ebben?
0: Hogy?
1: Hogyha már egy kicsit olyan komolyjá válik a dolog, akkor van-e ebbe felelősségünk? És hogyha mondjuk meg is történt, akkor utána én ezt tudom-e magamban rendezni, hogy hát én ezt láttam? Uh-huh. És akkor, ha szóltam volna előbb, akkor talán más kimenetele lett volna a dolognak?
0: Hát ez az. Mindenhogyan nehéz. Ez a kérdés, zenélünk, aztán összegzünk. Maradjon velünk. Rádió Andrét!

0: 2 perc múlva lesz 9 óra, július 29-én szerdán, ez az Antrit reggel, és akkor összegezzük egy picikét ezt az óránkat, ugye az volt a mai téma felvetésünk, és ez alapján kérdésünk, hogy van-e jogunk beleszólni ismerősünk, barátunk, rokonunk szerelmi életébe, vagy egyébként úgy bárki szerelmi életébe, vagy pedig lenne az mindenkinek a sajátja, és azt mindenki maga tudja, és maga dönti el.
1: Igen, megérkeztem, csak volt egy telefonunk, csak már nem fértünk bele.
0: Sajnos már nem fértünk bele az időbe. Igen. Hát nehéz téma volt.
1: Nem beszéltünk róla.
0: A telefonálónak is köszönjük, hogy megosztotta velünk, hogy jobb nem beleszólni, de vannak kivételek, és talán ezzel le is lehet zárni, mert valójában minden eset egyéni.
1: Igen, és szerintem kellő óvatossága, türelemmel álljunk hozzá a dolgokhoz.
0: Így van. Köszönjük szépen a véleményeket, neked is köszi, hogy itt voltál.
1: Akkor szép napot mindenkinek.
0: Szia, szia, további jó munkát. A folytatásban pedig érkezik Szabó Anna Mária, akivel hát átbeszéljük a Vespa Klub Aliszka tevékenységét. Nem hallott még róla? Na hát akkor most már hallani fog a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Snackstardon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Halló! És a lóval mi lesz?
9: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
10: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. Ellenőrzik a Salgó Hotelt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az érkező újabb hőhullám és a csapadékhiány miatt ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. A szolgáltató tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt az ivóvíztermelő kapacitás is lecsökkent. Egy hirtelen megnövekedő felhasználás vagy egy műszaki hiba könnyen nyomás esést és hiányt okozhat. A vízellátási zavarok megelőzése érdekében a társaság a hálózati víz felelős és tudatos használatát várja a lakóktól. Arra kérik az embereket, hogy teljesen függesztik fel a nem létfontosságú tevékenységeket, kerüljék a kerti medencék feltöltését, valamint az autómosást a csapvízzel. A növények öntözésére használt vízmennyiséget és a művelet gyakoriságát is csökkenteni kell. Emellett szigorúan mellőzni kell az utak, járrák és udvarok locsolását, pormentesítését. A szakemberek figyelmeztetnek, ha a lakossági igény nem csökken, kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. A Velencei tó 5 vizsgált településén, Gárdonyban, Kápolnásnyéken, Pákozdon, Sukolón és Velencén csak nem 7%-kal csökkent az eladó lakó ingatlanok iránti kereslet az előző év azonos időszakához képest. A nyaralók iránti érdeklődés több mint 26%-kal esett vissza, miközben a családi házak piaca lényegében változatlan maradt, közölte az ingatlan.com. A portál vizsgálata szerint a tó vízszintjével és ökológiai állapotával összefüggő bizonytalanság egyelőre nem okozott általános áresést a környék ingatlanok ingatlan piacán. A vevői igények szerkezete azonban jelentősen megváltozott. A térség egyre kevésbé nyaraló övezetként, sokkal inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációs zónáinak találkozási pontjaként működik. Elárverezik a Salgó Hotelt, vagyis Salgótarján turizmusa gyakorlatilag meghalt, és a térség vendéglátóipara is mély repülésben van a Salgó TV nevű Facebook oldal bejegyzése szerint. A közösségi oldalon az olvasható, egy nagyobb lakás kikiáltási áráért árverezi el a Nemzeti Adó és Vámhivatal a 37 szobás ingatlant. Értesülésük szerint az Errei szálloda tulajdonosa jelentős adótartozást halmozott fel, ezért kényszerült a hatóság a kényszeri értékesítésre. A Salgó TV megjegyzi, szerintük az ügy hűen jelképezi a környék turisztikai leépülését és a kihasználatlanul maradt lehetőségeket. Egy kínai cég jelentős előrelépést tett egy olyan agyi chip megalkotása felé, amely részben képes lehet visszaadni az embereknek a mozgás szabadságát, írja a hvg.hu. A világ első kereskedelmi implantátuma egy olyan ember agyába került, aki 10 éve cselekvésképtelen egy gerincsérülés következtében. A szerkezet egy pénzérméhez hasonlít 8 elektródával. Egy sebészeti beavatkozással az agy szenzoros kérgének felületére helyezik be, ahol rögzíti az idegsejtek között áthaladó elektromos impulzusokat, miközben a beteg elképzeli a kéz használatát. Ezeket az adatokat azután egy számítógépnek továbbítja, amely motoros jelek kialakítja át, amelyeket a páciens által viselt robotkesztyű hajt végre.
10: Rádió Antrit időjárás.
11: Ma túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, azonban átmenetileg megnövekedhet a fátyolfelhőzet. Csapadék nem lesz. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet majd a maximum.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
10: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szerd reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra múlt július 29-én. Fekete Dávid vagyok, a következőben pedig érkezik Szabó Anna Mária, akivel a Vespa klubról beszélünk. Majd mik történtek és mik történnek majd a jövőben? Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: Ez az Antrit reggel,
10: a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9 óra múlt 9 perccel, július 29-én szerdán, ez az Antrit reggel, és itt ül már velem szemben Szabó Anna Mária. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Már beszéljünk erről a Vespa klubról, hogy először is, hogy mi ez?
1: Hát néhány nagyon-nagyon lelkes Vespisztának a közössége. A Vespa egy ikonikus jármű, és a Vespa Klub Aliszkának jelenleg 60 tagja van, nem csak szekszárdiak, Magyarország egyéb területeiről is, illetve van Ausztriában élő klubtagunk is.
0: Az igen. És hogy jött a Vespa?
1: Hát én olaszos vagyok, úgyhogy 14 éves, 15 évesen, amikor először Rómában jártam, akkor úgy lenyűgözött, ahogy a buszok között a két keréken száguldozva nagyon könnyedén előre jutottak a forgalomban. Aztán szépen lassan utána jártam ennek, egy kicsit tanulmányoztam, és tudva azt, hogy egy 80 éves történelemre visszatekintő járműről van szó, teljesen átformálta az én gondolataimat.
0: És honnan jött az, hogy akkor legyen egy klub?
1: Magyarországon létezett 2004 óta egy Vespa klub Magyarország. Uh-huh. A nemzetközi elvárásoknak megfelelően, ahol azt kérték tőlünk, hogy lokális klubokat alapítsunk, majd aztán legyen egy jegynőszervezet, tehát ennek megfelelve alapítottuk meg 2020-ban a Vespa Klub Aliszkát.
0: Na, majd beszélünk arról is, hogy 80 éves a Vespa, de térjünk rá egy picit arra, hogy volt bizonyít Szekszárdon egy elég komoly. Itt Szekszárdon volt?
1: Hát Szekszárdról indult.
0: Szekszárdról indult, na azért, jól mondom. Egy elég komoly esemény, a Giro di Aliszka Cinquecento, jól mondtam?
1: Igen.
0: Na, erről mit lehet tudni? Mi volt ez?
1: Ez egy 500 kilométeres túra volt. A klubunk 5 évig megrendezte a Ciao Szekszárd rendezvényt, egy több száz fős rendezvény, ahol egy adott helyszínen volt a szállásunk, és a rendezvény alatt különböző programokat szerveztünk, borkostolót, kisebb-nagyobb túrákat, és mindig hagyomány szerint megtartottuk a bukósisak szentelést a Béla téren, ahol Vigand atya meg szentelte a sisakjainkat. Az idén a Giro-nk Szekszárdról indult, és mint Cinquecento 500-at jelent, egy 500 kilométeres túra várt ránk. Egy kicsit a mecsek lankái között motoroztunk, Orfűn volt egy hosszabb pihenőnk, aztán Lengyel Annafürdő, majd pedig Ozorán a Pipóvárat néztük meg. Általában úgy alakítjuk ki a programot, hogy legyen kirándulás, de legyen kulturális része is, ezért kapott helyet a programban a vár megtekintése, ahol egy rendkívül színvonalas tárlatvezetésben volt részünk. Aznap 275 kilométert motoroztunk, Pakson volt a bázisunk, másnap pedig onnan indulva átmentünk a Dunatisza közére, Kiskörösön egy oldcar múzeumot néztünk meg, ahol ikonikus járművek, négykerekűek és kétkerekűek is ki vannak állítva, parádés volt.

0: egyébként, majd Soltvadkerten fagyi, hát ez nem,
1: igen,
0: nem hiányozhatott. Utána hajósra mentünk a Pincefaluba. Olyan hangulatokat próbáltunk megragadni a túra során, ami azoknak a tagjainknak és nem tagjainknak, hiszen nem csak a liszkások vettek részt a kiránduláson, akik beneveztek erre a Giro-ra, élményt jelentett. És úgy gondolom, hogy sikerült is ezt megadnunk. Majd hajósról Tolnára mentünk, ott egy jót fagyisztunk, és akkor Tengelic felé még egy kicsit kanyarogva érkeztünk vissza a bázisra, Paksra.
1: Na hát beszélünk még akkor erről, hogy mennyien voltatok, meg tényleg milyen remek élmény lehetett, de előtte meghallgatunk egy dalt, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Andrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antwit reggel, 4:10 múlt 1 perccel július 29-én szerdán folytatjuk beszélgetésünket Szabó Anna Máriával. A Vespa Klub a mai témánk, meg az, hogy volt ez a Giro, ami egy hatalmas nagy élménynek tűnt már, ahogy elmondtad. Mekkora élmény volt ez valójában?
1: Óriási. Mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy egy annyira lenyűgöző környéken élünk, ahol tényleg csak kihajt az ember a városból, két keréken, négy keréken, teljesen mindegy, csodákat lát, és ezt megmutatni másoknak, akik mondjuk az Alföldről érkeztek, ez tényleg hihetetlen élmény. Ráadásul ezt szervezetten tenni kis csoportokban. Ja, a Giro régen ezek versenyek voltak, mi nem versenyként hirdettük meg, hanem egy kirándulásként, és 8-10 fős csoportokban indultunk, hogy ne akadályozzuk a közlekedést. Eszméletlen volt, mindenki élményekkel teli érkezett meg a bázisra minden este.
0: Hát, nyilván azért egy látványban is, tehát aki nem motorozik, neki is egy látvány lehet, látványosság lehetett ez, hogy ez a rengeteg Vespa megindult.
1: Igen, és hát mindenhol megállítottak minket, egyen pólóban voltunk, rendezvénynek a pólójában. Nagy élmény volt szerintem azoknak is, akik láttak minket. Eleve a Béla térről indultunk, ahol a bukósisak szentelés volt. Tradicionálisan, amíg a csávot szerveztük, akkor ez szombatonként volt ez a momentum a rendezvénynek. Most viszont innen indultunk, tehát péntek reggel történt ez meg, és nagy öröm volt számunkra, hogy nem csak a zsírosok tették le a bukósisakjukat a templom lépcsőjére, hanem voltak kerékpárosok is, gördeszkás, illetve rolleres is. Az atya is kihozta a plébániáról a Vespájukat. Nagyon-nagyon jó volt. Minket is megáldott, a motorokat is megáldott, a szuper volt.
0: Gondolom én, hogy azért nem csak ezek a nagyobb rendezvényeitek vannak, vagy eseményeitek, hanem a hétköznapokban is, vagy a kisebb léptékben is azért együtt mozogtok, vagy összejártok.
1: Amennyire lehet, igen. Ráadásul együttműködünk más motoros egyesületekkel is. Most augusztus 15-én lesz a Bartal túra, amit a Gemenc Motoros Egyesület szervez. Oda is beneveztünk néhányan, hiszen ugye 90. évfordulója lesz Bartal György halálának. 90 motoros 90 kilométert fog megtenni, veszpások is lesznek a csapatban. Ezen kívül azért szoktunk hétközben is együtt gurulni, illetve nemzetközi rendezvényeken is részt veszünk kisebb-nagyobb csoportokkal. Rómában volt a 80. születésnapi rendezvény júniusban, oda Magyarországról 111-en mentünk, az Aliszkából pedig 37-en.
0: Azért az elég jó arány.
1: Igen.
0: Azt lehet mondani. Na akkor ezzel folytatjuk majd, de előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Antrics reggel 9.23-kor, július 29-én szerdán. Folytatjuk beszélgetésünket Szabó Anna Máriával. Említetted az imént, hogy 80 éves lett a Vespa, és voltatok kint Rómában, 37-en, innen, az Aliszkából. Na hát akkor erről mesélj, kérlek, nekünk.
1: Hát ugye 80 év történelme van ennek a járműnek. Voltak egyszerűbb, nehezebb időszakok, nem volt könnyű elindulni sem a Piaggio családnak, amikor megtervezték ezt a járművet, hiszen 1946-ot írunk, amikor még az olasz gazdaság éppen csak próbált talpra állni, és csak úgy, mint szerintem az élet minden területén, nem gyártani volt nehéz, hanem valamit eladni.
0: Igen.
1: És akkor jön a Római Vakáció című film, ami meghozza a sikert ennek a kis kétkerekűnek. Vespa darazsat jelent. Elsősorban a hangja miatt, de ha felülről nézi az ember, épp csak a szárnyai hiányoznak, olyan szép formája van az első motoroknak. Mára már automaták elsősorban minden szükséges technikával ellátva, de azért a kétkerekűeknek a történelme visszanyúlik. A 80 év alatt rengeteg modell készült, és még ma is azt mondják a veszpások, hogy az az igazi veszpás, aki kétütemű járművel megy, ez még a kormányváltós látnál van a fék, teljesen más világ egyébként a kettő.
0: Ez lehet a titka is a Vespának?
1: Biztosan, biztosan, illetve egy olyan közösség van világszerte ez mögött, ami elképesztő, hiszen Rómában több mint 60 ország képviselte magát. Elképesztő élmény volt a felvonulás, ami mindig a fő momentuma az egész rendezvénynek. Több mint 25 ezer veszpás vonult fel Rómában, azokon a területeken, amik egyébként el vannak zárva a közlekedési eszközök elől. Tehát ott a Kolosseum és a császári fórumok mentén két keréken menni megérintette az ember lelkét.
0: Hát ez így hallgatva is azért elképesztő lehetett tényleg.
1: Libabőr mindenkinek. Nagyon-nagyon jó az, hogy tényleg azok az emberek, akik veszpáznak, ugyanazzal a lelkülettel rendelkeznek a világ minden részén, illetve azt szoktuk mondani, hogy ez egy híd, mert bármikor bajba kerültünk a sok év alatt, amióta mi veszpázunk, a világ bármely pontján pillanatok alatt érkezett a segítség.
0: Ez hogy lehet?
1: Úgy, ahogy mi is segítünk, hogyha itt valaki bajba kerül, tehát ha meglátunk Facebookon egy posztot, hogy eldőlt a motorom és eltört a fékkar, akkor pillanatokon belül érkezik a segítség, valaki oda megy, vagy legalább segít megoldást találni. A férjemnek a motorja robbant le jó néhány évvel ezelőtt Szerbiában, a semmi közepén. De tényleg, akkor úgy éreztük, hogy kész, vége. Belgrádba mentünk egy találkozóra, és valahogy úgy hozta a sors, hogy egy motoros rendőr érkezett, ő segített kommunikálni a szervezőkkel. Nem tudtuk, hogy ők tökéletesen beszéltek egyébként angolul, de hogy ezt a szerb zsubicskú nyelvet, ezt mi nem ismervén nem mertük őket felhívni, a rendőr segített nekünk, a trélert hoztak. Éjszaka még kiszerelték a hibás alkatrészt, és másnap megjavítva tökéletesen hozták vissza a férjem veszpáját. Elképesztő. Szóval, hogy ez tényleg, ahogy mondtam, egy híd, és bárhol vagyunk a világban, ez a híd működik. Ez 80 éve így van.
0: És az is egy érdekes aspektusa lehet ennek a Vespának, hogy azért nem az van, hogy a leggyorsabb, a legnagyobb, akár leghangosabb, hanem azért van egy valami visszafogottság benne, sőt.
1: Hát főleg, hogyha a két üteművel megy az ember, akkor egy időutazás is, mert úgy visszarepít a 20. századba. Egy kicsit kiszakít ebből a digitális világból, és említettem, hogy ugye mi nem egy csíknak látjuk azt a szaggatott vonalat, ami elválasztja a két sávot, mi meg tudjuk érzékelni a szaggatott vonalat, mert nem a sebességről szól, az utazásról szól, megélni ezeket a kilométereket, és nem pillanatok alatt odaérni. Mindegyiknek megvan a varázsa. Nekünk ez képesek ők is gyorsan menni, tehát, hogy nem arról van szó, hogy nem lehet velük száguldozni, de mondom még egyszer, nem ez a cél, egy veszpásnak nem ez a cél.
0: Nem ez a lelkület, abszolút, ahogy mondtad. Na, mi lesz a jövőben? Van-e valami tervben?
1: Hát mindenképpen még kirándulások lesznek az idén, Ráadásul augusztus végén Sárváron lesz az országos találkozó, ahova jó néhányan megyünk, de lesz egy ausztriai kirándulás is egy kis csoportnak. Igyekszünk így kihasználni, ugye a motorozás egy szezonális sport, igen, de igyekszünk kihasználni a jó időt, addig még néhány kirándulás belefér.
0: Na hát akkor jó kirándulást.
1: Köszönjük.
0: Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: Mi pedig a folytatásban rátérünk majd az időjárásunkra, mert hogy sajnos valamiről beszélnünk a kapcsán, maradjon velük.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
5: Már megint egy hétfő kedd.
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe hétfő kedd!
7: Készen állsz a nyár legforróbb leározására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leározás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Ez az Andrit reggel.
2: Rádió Andrit.

0: Pontban a 3/4-10-kor július 29-én szerdán ez az Antrit reggel, úgyhogy térjünk rá az időjárásunkra, hogy ígértem, mert hogy sárga riasztás van hőség miatt, vagy legalábbis figyelmeztetés. Jelenleg már most 28-29 fok környékén járunk, és 34-ig meg sem állunk. Majd felhő egy darab nem lesz az égen fölöttünk, a szél sem lesz igazából jelentős, úgyhogy az UV-sugárzás és a meleg az, ami meghatározza mai időjárásunkat, és hogyha a jövőbe tekintek, akkor sokkal jobb hírrel nem szolgálhatok, mert hogy ez folyamatosan emelkedik, majd 39-40 fokunk is lehet, akár már most vasárnap, és ez a kánikula ez velünk marad még jövő péntekig, szombatig talán, de egészen a 30 napos előrejelzés azt írja, hogy 30 alá nem esik majd be a hőmérsékletünk, úgyhogy erre készüljünk föl, mást nem tehetünk. Az orvos meteorológia szerint a magasban ugye erőteljes melegedés kezdődik, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, teljesítőképesség csökkenés jelentkezhet, illetve ingadozhat a vérnyomás, úgyhogy ne lepődjünk meg, ha picit néha megszédülünk. Úgyhogy így készüljön már a divattippünk, egyértelmű nyári ruha napszemüveggel, és jobban teszi, hogyha inkább behúzózkodik, nem pedig kimerészkedik a nagyvilágba, de ha így tesz, akkor így tudja, hogy hogyan készülhet. Most zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk!
1: A Pocket Percei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 3 perc múlva 10 óra lesz, összegezzük a reggelünket. Ugye a napi ötös tagjaitól kérdeztük azt, hogy ha ez a hónap egy könyv vagy éppenséggel film lenne, akkor mi lenne a címe, mi lenne a műfaja és a fő történet szála. Köszönjük a kreatív hozzászólásokat. Aztán pedig arról beszélgettünk, hogy van-e jogunk beleszólni egy barátunk, családtagunk, ismerősünk szerelmi életébe. Nehéz téma volt, kiegyeztünk abban, hogy hát nem tudunk választ adni erre a kérdésre. Végül pedig Szabó Anna Mária volt a vendégünk, akivel átbeszéltük a Vespa klubot, hogy miért a Vespa, mi a titok, meg hogy egyébként is miket csinálnak. Nagyon-nagyon izgalmas beszélgetés volt, ajánlom, majd fent lesz YouTube csatornánkon. És most itt vagyunk, a folytatásban is jönnek a ma kedvencei, és a tegnap slágerei Géci Adriennel, holnap reggel 6-tól pedig ismét együtt. Addig is minden jót, kitartást, Fekete Dávid vagyok. Na viszont hallásra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Chio Oven paprikás chips 50 g 99 forint, San Benedetto Ice Teák 499, Heihu gyümölcslevek csupán 339, 3 az 1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Cartador jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA, megéri betérni.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten. Új, modern egyetemi kórház épül be Sztercebányán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten, hívta fel a figyelmet a főpolgármester bejegyzésében. Karácsony Gergely azt írta, a tegnap reggeli rekord alacsony Duna vízállás kapcsán, hogy a tarifák rendezésén túl minden fejlesztés során a víz megtartó képességet kell erősíteni. Kiemelte, a főváros ellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinokból. Budapest biztonságos szolgáltatása érdekében azért azt kérik a kormánytól, hogy a területért felelős önkormányzat határozhassa meg az árakat. A városvezető úgy véli, meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a 13 éve változatlan összegekből nem lehet felújítani a csőhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, mint például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómedencék után. Új, modern egyetemi kórház épül Besztercebányán, amely a tervek szerint egész Közép-Szlovákia betegellátásában meghatározó szerepet tölt majd be, írja a felvidék.ma hírportál. A komplexumban 771 legmagasabb standard szerint kialakított betegágy áll majd rendelkezésre, minden kórteremhez a saját fürdőszobával. Az intézményben 20 műtő lesz, amelyekben több robotsebészeti beavatkozás is elvégezhető. Az új létesítmény teljes beruházási költsége várhatóan 550-600 millió euró között alakul. Ebből 350 millió eurót Szlovákia helyreállítási és építési tervéből hagytak jóvá, még a belső berendezések és a technológia fejlesztésének finanszírozását az állami költségvetésből biztosítják. A francia államfő Bordeaux-ban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 6 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Emmanuel Macron azt mondta, a következő hetek nehezek lesznek és kitartásra van szükség. A kormányzat felkészületlenségét bíráló ellenzéknek úgy reagált, a csata közben nem tartanak tapasztalatcserét.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, azonban átmenetileg megnövekedhet a fátyolfelhőzet. Csapadék nem lesz. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet majd a maximum.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
7: Szép délelőttöt kívánok önöknek, Ingíci Adrián vagyok. Felkészültek, mától hosszabb hőhullám kezdődik, úgyhogy figyeljenek a folyadékra és keressék az árnyékot, és persze maradjanak velünk, hiszen már is jönnek a legjobb zenék.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

0: It was almost love. It was almost love.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma július 29-éhez értünk a naptárunkban. Szerda van, ne felejtsék el felköszönteni Márta és Flóra nevű ismerőseiket, ezúttal nekik van a névnapjuk, ami pedig az időjárásunkat illeti. Kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet délután majd 30 fok körül alakul itt Szekszárdon és környékén, ami pedig a folytatást illeti, holnap is alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg kúszó felhők az égen, esni sehol sem fog. A Kiskunságban helyenként a keleti, a Dunántúl északnyugati felén többfelé a déli szelet kísérhetik élénk lökések. Tovább fokozódik a hőség. Holnap a hajnali 11-21 fokot követően a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul.
2: Rádió Antrit FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Javában tart a nyár, ilyenkor pedig nem csak a fű nő gyorsabban, hanem a pallagfű is. Ez elsőre talán csak egy újabb gyomnövénynek tűnik, valójában azonban rengeteg ember mindennapjait keseríti meg. Tolna vármegyében és Szekszárd környékén is érdemes időnként körülnézni a kertekben, telkeken vagy akár a ház előtti zöld területeken, mert néhány perc odafigyeléssel sok kellemetlenséget előzhetünk meg. A szakemberek szerint, hogyha csak egy-két pallagfűvet látunk, nem feltétlenül kell rögtön bejelentést tenni, sokkal egyszerűbb, ha kesztyűt húzunk, és még virágzás előtt eltávolítjuk a növényt. Ezzel nem csak a saját környezetünket tesszük egészségesebbé, hanem azoknak is segítünk, akik allergiával küzdenek. Hogyha viszont nagyobb területen jelenik meg a pallagfű, azt már érdemes jelezni a hatóságnak, hiszen így gyorsabban megkezdődhet a szükséges intézkedés. Fontos azt is tudni, hogy a saját ingatlanon a pallagfű írtása minden tulajdonos kötelessége, ennek elmulasztása pedig bírsággal is járhat. Érdemes tehát néhány percet szárni a kert vagy a telek átnézésére. Egyetlen kihúzott pallagfű is számít, hiszen minden eltávolított növényel kevesebb pollen kerül a levegőbe, ami mindannyiunk számára tisztább és egészségesebb környezetet jelent.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma erdei gombalevest ebédelhetünk csipetkével, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható aszalt paradicsomos csirke gnocchival, vagy kérhető bakonyi sert és szelet galuskával. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt sárga borsó levessel várnak bennünket, vagy kérhető mandarin krémleves tejszínnel. A főételek közül pedig választható tök főzelék Stefánia vagdaltal, vagy kérhető gyíros spiritot burgonyával, taciköntettel is salátával, a C-menü pedig lecsós, sertés karai rizssel. Minden menü mellé ajándékzserbót adnak. A pizza ma mai kínálata, itt sült csirkerül levest ebédelhetünk zöldséggel, májgombóccal. Az E-menü leves plusz temesvári sertésborda, kagyló tésztával, a B-menü pedig leves plusz mákos guba, vanília öntettel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy igazi 90-es évekbeli sláger jön, amelyet néhány taktus után szinte mindenki felismer. Lendületes ritmus, nyárias hangulat és rengeteg energia. Nem véletlen, hogy ennyi év után is gyakran felcsendül a rádióban. Jön Diana King és a Shy Guy, mit a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezünk a délelőtt következő egész órájához, így hamarosan érkeznek a hírek. Érdemes velünk maradni, néhány perc alatt összefoglaljuk a nap legfontosabb eseményeit, aztán már is visszatérünk és folytatjuk a szerda délelőttöt a megszokott jó hangulatban. A hosszú hőhullám első napjaiban különösen figyeljenek magukra, igyanak elegendő folyadékot, és hogyha tehetik, a legmelegebb órákat töltsék árnyékban. Most tehát hírek következnek, utána pedig ismét a zené lesz a főszerep itt a Rádió Antriton.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
4: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Létrehozzák a vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalt. Biztonságban van Magyarország energiaellátása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyonvédelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyonvisszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását a hivatal számára. A hivatal közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. Emellett munkája során joga van belépni a vizsgálatokhoz kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alávont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán kedden azt követően, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli aszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent, mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség. Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés, közölte. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű A blokkjának hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében. Júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokk teljesítményének csökkentése, olvasható az atomerőmű honlapján. Gyenge közepes év várható idén a mezőgazdaságban, a szektor teljesítménye elmarad az elmúlt 5 év átlagától, mondta Hollósi Dávid, egy nagy hazai bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója. A pénzintézet legfrissebb negyedéves elemzését ismertetve közölte, több olyan tényező hat az egyes élelmiszer termékpályákra egyszerre, amelyek közül egy is jelentős kihívás. A tartós aszály, a súlyosodó vízhiány, a forint erősödése, valamint a magas energia és alapanyagárak együttesen növelik a magyar agrárium termelési és piaci kockázatait. Legyártották az 50.000. Járművet a BMW debreceni gyárában. A cég legújabb járműgyárának termelése gyors ütemben fut fel 2025 ősze óta, jelezve a modell generáció első sorozatgyártású típusa iránti aktív keresletet is, közölte a BMW Group. Az 50.000. legyártott autó egy tűzpiros fényezésű BMW iX350 X-Drive.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, azonban átmenetileg megnövekedhet a fátyolfelhőzet. Csapadék nem lesz. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet majd a maximum.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép napot kívánok Önöknek, Ingici Adrián vagyok. A nyár igazi arca megérkezett, tartós hűség várható, úgyhogy pihenjenek a melegben és kapcsolódjanak ki velünk. El is jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkánk.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy remek programot szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani. Augusztus 14-én és 15-én 24. alkalommal rendezik meg a Tarka Fesztivált, amely évről évre több ezer látogatót vonz Bonyhádra. A kétnapos esemény a hagyományoknak megfelelően egy országos agrárfórummal indul, ahol az állattenyésztés aktuális kérdéseim és a klímaváltozás hatásai is szóba kerülnek. A szakmai programok mellett természetesen a kikapcsolódási lesz a főszerep, lesz fotókiállítás, kirakodóvásár, kézműves portékák, gasztrúdvar, valamint a fesztivál egyik különlegessége, a tradicionális sült ökör is az érdeklődőkre vár. A gyerekeket külön koncertek és játékos programok szórakoztatják, a felnőttek pedig egész hétvégén élő zenére bulizhatnak. Péntek este a Vadfruttik ad koncertet, szombaton pedig az Airi Mafia lép színpadra, az estét pedig látványos tűzi játék zárja Bonyhád főterén. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig jön egy jó hír azoknak, akik rendszeresen utaznak vonattal és persze a vasút szerelmeseinek is. Hosszú szünet után ismét személyvonatok közlekednek a Dombóvár és Komló közötti vasútvonalon, ráadásul egy különleges gőzmozdony is ünnepli az újranyitást. Augusztus 1-én közel 3 év szünet után újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. A menetrend szerinti járatok a jelenlegi buszoknál gyorsabban közlekednek, majd így a két város között mindössze 42 perc alatt lehet utazni. Napközben 2 óránként indulnak a szerelvények, a reggel és esti időszakban pedig további járatok segítik az ingázókat. A menetrendet úgy alakították ki, hogy könnyű legyen az átszállás a Budapest és Pécs között közlekedő Intercity vonatokra is. A nyitónap azonban nem csak közlekedési, hanem igazi vasúttörténeti esemény lesz. Az első ünnepi szerelvényt a legendás 424-es gőzmozdony húzza majd, amely retro személykocsikkal és korhű hangulattal idézi meg a magyar vasút aranykorát. Az újrainduló vasútvonal elsősorban a munkába járóknak és a diákoknak jelent könnyebbséget, de várhatóan a kirándulók és a vasútbarátok körében is népszerű lesz.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Frissülj fel a CBA ajánlataival! Chiooven paprikás chips 50 g 99 forint, San Benedetto Ice Teák 499, Heihó gyümölcslevek csupán 339, 3-1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Cartador jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma erdei gombalevest ebédelhetünk csipetkével, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható aszalt paradicsomos csirke mágnocsival, vagy kérhető bakonyi sert és szelet galuskával. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt sárga borsó levessel várnak bennünket, vagy kérhető mandarin krémleves tejszínnel. A főételek közül pedig választható tökfőzelék Stefánia vagdaltal, vagy kérhető gyírosz pirított burgonyával, tacikjöntettel is salátával, a C-menü pedig lecsós, sertés karaj rizssel. Minden menü mellé ajándékzsárbót adnak. A pizza ma mai kínálata, itt sült csirkerő levest ebédelhetünk zöldséggel, májgombóccal, az elmenü leves plusz temesvári sertésborda, kagylótésztával, a B-menü pedig leves plusz mákos guba vaníliaöntettel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy olyan dal érkezik, amely vidám dallamaival és különleges hangzásával pillanatok alatt meghódította a világot. Könnyed, pozitív és igazi jókedves sugárzó felvétel, ami szinte garantáltan feldobja a napot. Jön a Capital Cities.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt déli 12-t mutat az óra, így hamarosan következnek a térség legfontosabb hírei. Maradjanak velünk, hiszen a tájékoztató után egyből folytatjuk a műsort, és újra a legjobb zenéké lesz a főszerep. Addig is vigyázzanak magukra ebben a tartós nyári melegben. Ne feledkezzenek meg a folyadékpótlásról, és hogyha úton vannak, akkor vezessenek óvatosan. Most tehát hírek következnek, utána pedig zenével folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét

0: piacnak lenni jó?
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Már megint egy hétfőkedd.
3: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
4: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Új vezérigazgató a Paks 2-nél. Pótlóbuszok közlekednek Sárbogárd és Dombóvár között. Szerdától jön a forróság. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. 100 négyzetméteren égett az aljnövényzet hétfő délután Siógárdon, egy Rákóczi utcai termelőszövetkezeti telephelyen. A tűzeset az a szexárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Felső szomszédja értesítette a mentőket, hogy elesett egy egyedül élő első emeleti lakó hétfő este Szexárdon, egy Vosinszki-mór lakótelepi társasházban. A műszaki mentéshez a szexárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy kihúzós létre segítségével az erkélyen keresztül jutottak be az zárt lakásba, majd beengedték a mentőszolgálat munkatársait. Az idős nőt a mentők ezt követően kórházba szállították. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán mutatta be a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatóját, Ságodi Attilát. Ságodi Attila a stratégia, a vállalat vezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott mélyreható szakértelmével kivételesen felkészült arra, hogy a Paks 2 projekt következő szakaszát irányítsa. Pályafutása során számos nagyszabású stratégiai, szabályozási, irányítási és működési átalakítási program sikeres megvalósítását vezette komplex üzleti és iparági környezetben. Meggyőződésem, hogy a projektet magas szakmai színvonalon, fedhetetlen integritással és erős felelősségtudattal fogja vezetni. Elvárom tőle, hogy biztosítsa az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság, a minőségbiztosítás és a szabályozói megfelelőség legmagasabb szintű érvényesülését, olvasható a miniszter posztjában. Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok járnak az első és az utolsó vonatok helyett, tudtuk meg a MÁV ZRT rádiónkhoz eljutatott közleményéből. Július 27-e és 30-a hajnala között éjszakai pályakarbantartást végeznek a pécsi fővonal Sárbogárd és Dombóvár közötti szakaszán, ezért az esti és hajnali vonatok menetrendje módosul. Több S40-es, G40-es és S431-es járat helyett, vagy azok egy szakaszán pótlóbusz közlekedik, a hosszabb közúti menetidő miatt pedig egyes járatok a megszokottnál korábban indulnak. A napközbeni vonatközlekedést a munkálatok nem érintik. A karbantartás célja a korábbi sebességkorlátozások megszüntetése, ami a jövőben pontosabb közlekedést és nagyobb utazási komfortot eredményez a pécsi fővonalon. Egy újabb jó ügyért főz a jó ügy séfje. Ezúttal a tiszaújvárosi robbantásban elhunyt áldozat családjának megsegítésére szervez jótékonysági eseményt Bukros Miklós.
6: Augusztus 22-én lesz Kalocsán egy jótékonysági főzés, aminek a bevételét a tiszaújvárosi mólos robbanásba elhunyt édesapa családjának szeretnénk felajánlani, és ide nagy szeretettel várunk mindenkit, nem csak egy jó ebédre, egy jó bagulyásra, hanem meg szeretnénk rendezni az első kalocsai olimpiát. Kalimpia néven fog majd megjelenni, és itt játékos vetélkedők lesznek, a gyerekek részére lesz 5 önálló kis program, lesz csapatjáték. A csapatjáték végén, ami igazán izgalmassá teszi a dolgot, hogy az érsekkerben természetesen díjazás is lesz, az érsekkerben számháborúzás lesz, és természetesen ez a csapatjáték is díjazva lesz. Egyedi készítésű kalocsai mintás érmek lesznek majd a győzteseknek kiosztva, amit a páram fog készíteni, kézzel készíti, igazi eredeti kalosai mintákat fog rárakni, és ezt fogjuk majd átadni a győzteseknek, és nagy szeretettel várunk minden kedves kilátogatót, gyereket, felnőttet, bárkit, mindenki megtalálja maga kis szórakozására lehetőséget.
5: Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű működésére is hatással volt. A blokkok hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítményének csökkentése. A rendkívül száraz időjárás miatt 2026. július 27-én a Duna legkisebb vízállása, ami mínusz 106 cm volt, minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál. A kialakult helyzetre való tekintettel az egyes blokk teljesítményét 2026. július 27-én 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették. A szakemberek folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. A cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Az Erővízi Közműzi RT felhívja Szekszárd lakosságának figyelmét a kánikulai vízfogyasztással együtt a tudatos vízhasználat fontosságára. Az ivóvízellátás stratégiailag kiemelt jelentőségi kérdés, hiszen hamarosan a megfelelő minőségű és mennyiségű vízhez való hozzájutás jelenti majd a legkomolyabb problémát az emberiség számára. Ahogyan a híradásokban hallhattuk, megérkezik a nyár eddigi legerősebb hőhulláma az előttünk álló hétre, így fontos, hogy odafigyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre és a tudatos megfontolt vízhasználatra. A kánikulai melegben a csapvíz a legjobb szomjoltó. A kánikulai vízhasználat során fontos arra is figyelni, hogy környezet tudatosan és ne pazarló módon bánjunk ezzel a természeti kincsel, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak, például csőtörés történik, vagy áramszünet lesz. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a folyamatos szolgáltatás. Az ilyen vészhelyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a kánikulai melegben még nagyobb kihívást jelenthet mindenki számára. Annak érdekében, hogy az elkövetkező időszakban is folyamatosan rendelkezésre álljon a csapvíz mindenki számára, a szolgáltató kéri a felhasználókat, hogy törekedjenek arra, hogy az ivóvizet felelősen és takarékosan használják. Sikeresen lezajlott a 17. Gerjeni Dunarok Fesztivál, amelynek részleteiről Mezősi László szervezőt kérdeztük.
0: Idei Gerjeni Dunarok motoros találkozó ismét jól sikerült, elég szép számmal látogattak el hozzánk. Úgy gondolom, hogy megint egy sikeres rendezvényt zártunk. Különül örülök annak, hogy rengeteg család érkezett kisgyermekekkel, és kihasználták azt a gyereksarkot, amit kialakítottunk az idei évben, hogy ők is el tudják foglalni magukat. Szép számmal ott voltak ők is. Továbbá a rénpadunk, ami Dunarok rénpad névre hallgat,

0: Köszönöm a résztvevőknek, hogy ellátogattak hozzánk, és hogy az ország több pontjáról, egész távoli helyekről, Szegedtől egészen Moson-Magyaróvárig itt voltak nálunk. Remélem jövőre is jönnek. Nagyon nagy köszönet a segítségnek, akik itt végdolgozták ezt a 3-4 napot, úgyhogy úgy gondolom, hogy jövőre újra találkozunk.
1: Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli szelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szekszárdon és a Vétel körzetben szerda hajnalban 16, napközben 35 fok várható. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 101.
3: Szép napot a most ebédelőknek, jó étvágyat kívánok, én Géci Adrián vagyok. Elmúlt dél, odakintóból a hőség, figyeljenek a folyadékpótlásra, és közben tartsanak velünk, hiszen már is jönnek a hűsítő dallamok.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy olyan fűszernövényről lesz szó, amely szinte minden magyar konyhában megtalálható, ráadásul egészségünknek is rengeteget köszönhetünk neki. A petrezselyem a magyar konyha egyik legismertebb fűszernövényem, és Tolna vármegyében is sok kertben megtalálható. Bár legtöbbször leves zöldségként használjuk, valójában sokkal több lehetőség rejlik benne. Friss levelei kiválóak salátákhoz, vagy akár zöld fűszeres olaj készítéséhez, de turmixokban és egyes desszertekben is egyre gyakrabban találkozhatunk vele. A szakemberek szerint a legszebb levelek májustól egészen őszig szedhetők. Ha sok terem belőle érdemes lefagyasztani, akár apróra vágva, olívaolajjal, jégkocka tartóban, így hónapokig megőrzi az ízét. A petrezselyem ráadásul igazi vitaminbomba. Magas a C-vitamin tartalma, sok vasat, káliumot és folsavat tartalmaz, támogatja az immunrendszert, segíti az emésztést és természetes módon frissíti a lehelletet is. Ha tehát legközelebb petrezselymet ültetnek a kertbe vagy a balkonládába, érdemes nem csak leveshez, hanem más fogásokhoz is bátran felhasználni.
1: Rádió Antrit FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Az előttünk álló napokban ismét komoly hőségre kell készülni, ilyenkor pedig nem csak a saját szervezetünkre, hanem a vízfogyasztásunkra is érdemes odafigyelni. Fontos felhívást tett közzé az Erőv Vízi Közmű Zrt. Arra kírja a lakosságot, hogy a várható hőhullám idején takarékosan bánjon az ivóvízzel. A nagy melegben természetesen fontos a megfelelő folyadékbevitel, ugyanakkor a megnövekedett fogyasztás jelentősen megterheli a vízellátó rendszereket. A szolgáltató azt javasolja, hogy ahol lehet, a kertek locsolásához inkább összegyűjtött esővizet vagy fúlt kutat használjanak, és lehetőség szerint csökkentsék az öntözés gyakoriságát. Arra is felhívják a figyelmet, hogy járdákat, utakat vagy más burkolt felületeket ne vezetékes ivóvízzel locsoljanak. Bár a vízelletes folyamatos egy váratlan csőtörés vagy áramszünet átmeneti nyomás csökkentést is okozhat, ezért különösen fontos a felelős vízhasználat. Minden megtakarított liter számít, hiszen ezzel nem csak a mostani hőség idején segítjük a biztonságos ellátást, hanem hosszú távon is óvjuk egyik legfontosabb természeti kincsünket.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most pedig egy kis elektronikus zenei utazás következik. Egy dal, amely hosszú évek óta a klubok és a rádiók kedvence, és ma is ugyanolyan frissnek hat, mint amikor először hallhattuk. Érkezik már is az Ájájó és a Rapture, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Kollégám Vörös Levente pedig már meg is érkezett, úgyhogy én már is átadom neki a mikrofont. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
5: Hőségriasztást rendeltek el az egész országra. Tömeges ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedden éjfélig az ország területére az országos tisztifőorvos. A Hungaromet veszélyjelzése szerint csütörtökön Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében 27 Celsius fok felett alakul a közép hőmérséklet. Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével máshol 25 fok felett várható a közép hőmérséklet. Pénteken Komárom, Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun megyében 29 fok feletti közép hőmérséklet várható. Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 25, máshol 27 fok felett alakul a közép hőmérséklet. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent. Ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. Nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén a következő napokban területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék a legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, ezzel párhuzamosan egy újabb hőhullám fejti ki hatását az Alpok és a Kárpát-medence térségében is, így a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre van kilátás a Duna hazai szakaszán, illetve a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is. Hozzátették, továbbra is marad az igen alacsony mederteltség. Kedden reggel rekord alacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél. Reggel 31 cm-t mutatott a vízmérce. Eddig a rekordot 2018. október 25-én mért 33 cm-es legkisebb mért vízszint jelentette. A vízszint azonban napközben tovább süllyedt, délután 2-kor már csak 28 cm volt. Bangó Sándornak, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának TikTok oldalán kedden hajnalban megjelent egy bejegyzés, amelyben megnevezik, hogy ki volt az a bizonyos Zsolti bácsi. A Fidesz-KDNP rágalomnak nevezte az állítást, és jelezték, megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. A Fidesz-KDNP szerint a Bangó Sándor honlapján megjelent szövegben semmilyen Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták, ezért haladéktalanul megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Tömeges ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. Az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott, közölte Andrej Vorobjov, Moszkva megye kormányzója. Belgorod régióban ukrán drón talált el egy autóbuszt, 19-en megsebesültek. Mihail Szobakin, csehovi polgármester szerint a városban eltalált ház homlokzata és két lakás megsérült, de senki sem sebesült meg. Vorobjov kifejtette, a légvédelem több tucat drónt semmisített meg. Szergej Szobjanin, moszkvai polgármester közölte, hogy helyi idő szerint este 6:30 és reggel 6:30 között több mint 390 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, azonban átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet majd a maximum.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
6: Megérkezett a hőkupola, és megérkeztem én is, Vörös Levente vagyok. Itt az Antriton pedig a nagy meleg ellenére is szólnak a legnagyobbak. 13 óra után járunk, Gloria Estefan pedig beindítja a délutáni bulit. Ez a Turn the Beat Around.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkai.

Adél és a Send My Love szólt itt az Antriton. Csodás szerda délután kívánok a ma kedvencei és a tegnap slágerei között, pedig felhívom a figyelmét egy nagyon fontos dologra, mégpedig, hogy ma még első, holnap azonban már másod, a hétvégétől pedig harmadfokú hőségriasztás rendeltek el itt Tolna megyében, és a meleg ellen így érdemes, és sőt szinte kötelező védekezni. Elképesztő számok lesznek megint a hőmérőn, úgyhogy a részletekkel is jövök majd természetesen, ahogy szoktam. Elő viszont még Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, itt az Antriton.

0: dance all night.
1: Ahogy Mászis mondja, örülök, hogy találkoztunk. Ez az Antrit 13 óra 32-kor. Csodás, hogy együtt rádiózunk. Csodaszép napot kívánok. Főleg, hogyha Flóra vagy Márta, mert hogy ők ünneplik ma névnapjukat. Köszöntöm hát én is őket. A Flóra latin mitológiai eredetű női név, a virágok és a tavasz római istennőjének a neve, jelentése virág. A Márta pedig Arameus, eredetű bibliai női név, a jelentése úrnő, úgyhogy sok boldogságot nekik, ahogy a születésnaposainknak is, ugyanis e nap szülötte a szexárdi kötődési doktor Gesztesi Tamás kardiológus, a szexárdi Balassa János Kórház egyes belgyógyászati osztályának a volt főorvosa, de ma született Benito Mussolini, olasz politikus, miniszterelnök, diktátor, Benkő Dániel, magyar lant és gitárművész, valamint Fernando Alonso, spanyol autóversenyző, kétszeres Formula 1-es világbajnok. Aztán megnézzük, hogy mi történt ma, az esemény könyvbe lapozom, és van egy pár érdekesség. 1878-ban például az első, az osztrák-magyar monarchia ugyanis megkezdte Bosznia és Hercegovina okkupációját, avagyis megszállását. Aztán 1948-ban ugrunk, megkezdődtek a 14. olimpiai játékok Londonban. Ez volt az utolsó olimpia, amelyen művészeti verseny is volt egyébként. Nem sokat menjünk előre, 1954-ig először jelent meg G.R.R. Tolkien műve, a Gyűrűk ura, a Gyűrű szövetsége címmel. Aztán megint ugrunk egy keveset, 1958-ban Dwight D. Eisenhower, az USA 34. elnöke aláírta a törvényt, amellyel megalapították a NASA-t. 1987-ben már közeledünk az évezred fordulóhoz, aláírták a Franciaországot és Angliát összekötő víz alatti alagút építéséről szóló megállapodást, ez ugye a Channel Tunnel, vagyis a csalagút, és 1990-ben érkezünk a rendszerváltáshoz, amikor is népszavazás volt Magyarországon a köztársasági elnök megválasztásának módjáról. Hát kudarcba fulladt, maradjunk annyiban. Végül pedig egy modern kori hír 2015-ből, ekkor jelent meg a Windows 10. Ez a születésnapja tehát a 11. számszerűen a hamarosan búcsúzó operációs rendszernek. No, hát remélem, hogy tudtam pár érdekességgel szolgálni. Ha igen, akkor ennek örülök, ha nem, akkor remélem a dalokkal majd ezt kiegyenlítem. Ace of Base, Life is a Flower, ezt szól mindjárt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Frissülj fel a CBA ajánlataival! Chio Oven paprikás chips 50 g, 99 forint, San Benedetto Ice Teák 499, Heihu gyümölcslevek csupán 339, 3 az 1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Carte d'Or jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
0: Ennyi volt a reklám!
5: Egy olyan együttesen megyünk tovább, akik az ABBA felosztása után ott tartották Svédországot a világ pop térképén. 4 stúdióalbumot vettek fel, melyek több mint 30 millió példányban keltek el világszerte. Ők az Ace of Base és a Life is a Flower, itt a 101-en.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A VIP-vel kerestük a lányt itt az Antriton. 15-3 óra 58-kor a ma kedvencei, de meg a tegnap slágerei között. 2 perc múlva járunk 14 óránál. Ez pedig azt jelenti, hogy érkeznek a hírek, a legfrissebbekből szemlézgetünk. Aztán természetesen majd a közlekedési infokra is kitérek. Ariana Grande slágere pedig jön utána. We can be friends. Na hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Apponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandúr Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten. Új, modern egyetemi kórház épül be Sztercebányán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyors éttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten, hívta fel a figyelmet a főpolgármester bejegyzésében. Karácsony Gergely azt írta, a tegnap reggeli rekord alacsony Duna vízállás kapcsán, hogy a tarifák rendezésén túl minden fejlesztés során a víz megtartó képességet kell erősíteni. Kiemelte, a főváros ellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinokból. Budapest biztonságos szolgáltatása érdekében azért azt kérik a kormánytól, hogy a területért felelős önkormányzat határozhassa meg az árakat. A városvezető úgy véli, meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a 13 éve változatlan összegekből nem lehet felújítani a csőhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, mint például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómedencék után. Új, modern egyetemi kórház épül be Sztercebányán, amely a tervek szerint egész Közép-Szlovákia betegellátásában meghatározó szerepet tölt majd be, írja a felvidék.ma hírportál. A komplexumban 771 legmagasabb standard szerint kialakított betegágy áll majd rendelkezésre, minden kórteremhez a saját fürdőszobával. Az intézményben 20 műtő lesz, amelyekben több robotsebészeti beavatkozás is elvégezhető. Az új létesítmény teljes beruházási költsége várhatóan 550-600 millió euró között alakul. Ebből 350 millió eurót Szlovákia helyreállítási és építési tervéből hagytak jóvá, még a belső berendezések és a technológia fejlesztésének finanszírozását az állami költségvetésből biztosítják. A francia államfő Bordeauxban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 6 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Emmanuel Macron azt mondta, a következő hetek nehezek lesznek és kitartásra van szükség. A kormányzat felkészületlenségét bíráló ellenzéknek úgy reagált, a csata közben nem tartanak tapasztalatcserét.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, azonban átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet majd a maximum.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra múlt 4 perccel, itt vannak a legfontosabb közlekedési infók az utakról. Mondom, mi a helyzet. Az M6-os autópályán van egy állandó munkálatunk, ezzel érdemes számolni. Aszfaltozás az országhatár felé tartó oldalon, nagyjából Decs vonalától Bátaszékig tart a munkálat, a leállósávot és egy forgalmi sávot le is zártak emiatt. Ezen kívül már csak kisebb utakon munkálkodnak, például Bonyhád környékén, illetve Bonyhád és Zomba között, ott kaszálnak egészen pontosan, és a 6-os úton az már egy kicsit távolabb, Dunaszentgyörgy előtt munkálkodnak hézag és repedés kiöntés miatt, sávlezárás van, mindkét irányban korlátozzák a forgalmat, valamint egészen Paksig kaszálnak onnantól, a 6-os főúton úgy szintén, úgyhogy ezekre érdemes figyelni, a 63-ason még van a megye határ környékén útmenti növényzet gondozása, úgyhogy ha arra halad, esetleg Székesfehérvár felé, akkor ezzel is mindenképpen számoljon, ott is korlátozások vannak érvényben. Más nincsen, a városra közelítek, úgyhogy ott már azt látom, hogy megélénkült a forgalom az Újvárosi templom előtt, a Damjanics utcában, valamint a volt Skála áruház előtti kereszteződésben is. A kórházi kápolnánál vannak még sokan, illetve a Csatári torok körforgalmánál egyébként lehet haladni a városban, és az elkerülő sem tűnik olyan hű de zsúfoltnak. Rendőről trafiról nem érkezett bejelentés, de amennyiben valamilyen szokatlan dolgot tapasztal, csöröket a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy megoszthatja velünk SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Most pedig vissza a dalokhoz, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei már bekészítve, üdvözlöm, Vörös Levente vagyok. Ariel meg Grande indítja a második közös óránkat, ez a We Can Be Friends.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

David Guetta és Sia dobta fel a délutánt, ez volt a Flames, itt az Antréton a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között 14 óra 21-kor, amikor nem győzöm elégszer felhívni a figyelmét a hőségre, ami érkezik, részben már itt van, szóval igenis tenni kell ellene, hogy mire kell pontosan számítani még a következő napokban, és mit érdemes elkövetni, hogy elviselhetőbb legyen a nagy meleg, elárulom mindjárt, előbb viszont még a YouTube-val kívánok gyönyörű napot, ez a Beautiful Day!

0: Christina Aguilera és a Genie in the Bottle volt itt az Antriton a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei között, ahova, ahogy ígértem, hozok egy nagyon friss időjárás jelentést, illetve időjárás frissítést, mert hogy hőkupola érkezik, és sárga figyelmeztetés van kiadva a hőségre, 35 fokot írnak jelenleg a hőmérők, derült odakint az égbolt, és felhőre nem kell számítani, sőt esőre se nagyon, mert hogy a folytatásban is igen csak meleg lesz. Az éjszaka folyamán 17 fokig hűl a hőmérséklet, holnap pedig már 36 Celsiust is mutathatnak a hőmérők. Nagyon fontos a nyári ruhát, hangsúlyozom, ezt érdemes felhúzni, világos ruhát, és ha teheti, akkor sapkát, kalapot mindenképpen, hogyha kimegy a napra, szemüveg elfér mellé, tényleg esernyőre nem lesz szükség. Egyébként pollen jelentésről csak annyit, hogy fokozatosan alacsony koncentrációban alakul a pollen, csalánfélék vannak közepesen jelen a levegőben, úgyhogy ez egy tök jó, szuper hír lehet az allergiásoknak. Az orvos meteorológiai szempontból pedig szerdán, azaz ma egy magasabb erőteljes melegedés kezdődött fölöttünk, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, teljesítő képesség csökkenés is jelentkezhet, illetve ingadozhat a vérnyomás. A UV-sugárzás 11 és 16 óra között a legmagasabb, úgyhogy itt nagyon-nagyon fontos, hogy ne tartózkodjon a szabadban tűző napon sokáig, és ha mégis így tesz, akkor mindenképpen gondoskodjon a bőre védelméről fényvédőkrémmel, vagy mondjuk egy világos, lenge, hosszú ruházattal. Erősítsük immunrendszerünket, ez nagyon fontos, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, kellenek a vitaminok, és a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is oda kell figyelni, ami lehetőleg ugye víz legyen, hisz az alkoholos, illetve koffeines italok kivonják a fokozzák a kiszáradást, és elvonják a vizet ezekből, illetve belőlünk pontosabban. Úgyhogy csak óvatosan, hogyha ilyenekre vetemedne, inkább a víz, ami javasolt. Egyéb tippekkel kapcsolatban hamarosan jövök majd még, előbb viszont még itt vannak a dalok. Michael Jackson és a Black or White, ez szól pillanatokon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét

0: Rádiósnak lenni jó? Ennyi volt a reklám.
1: Ha azt mondják popzene, akkor egyből beugrik Michael Jackson neve, aki munkásságával megreformálta az egész zeneipart. Órákig lehetne róla mesélni, a dalait elemezni, az életét felidézni, a sikereit megszámolni. Most viszont csak énekel, ezt tőlem, a Black or White, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Ava Max és a Sweet Bell Psycho 14 óra 58-kor itt az Antriton a ma kedvenceid, a meg a tegnap slágerei között, ezt hallotta az elmúlt percekben, most pedig felkészülünk a hírekre, mert hogy hamarosan a 15 órát üti már a mutató, úgyhogy Joli hozza a régiói sötétség legfontosabb információit, aztán jövök én is vissza majd Mark Amberrel, meg a Belong Together-rel.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottképzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Játékkal a gondoskodásért, matek nap a matodával, újabb hőhullám érkezik. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok, 2026. július 29-én szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A Tolna vármegyei főügyészség indítványára a szekszárdi járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás büntetével gyanúsított tolnai férfi letartóztatását. A nyomozás adatai szerint a 32 éves gyanúsított évek óta zsarolt ki pénzt a nála 5 évvel fiatalabb szintén tolnai férfitől. A sértett az élete testépség ellen irányuló komoly fenyegetések hatására az évek alatt mintegy 3 millió forintot fizetett zsarolójának, amelynek érdekében több alkalommal kellett ismerőseitől, családtagjaitól kölcsönkérnie. A férfi legutóbb múlt pénteken követelt pénzt a sértettől, aki tovább már nem tudta elviselni a fenyegetéseket, ezért feljelentést tett a rendőrségen. A büntetett előéletű jelenleg is hasonló büntető eljárás hatálya alatt álló férfi esetében fokozottan fennáll a bűnismétlés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetné a bizonyítást, ezért a nyomozási bíró az ügyészi indítvánnyal megegyezően egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. 50 DNS játékból és 10 a játékok pedagógiai alkalmazását segítő szakkönyvből álló adományt adott a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési kara a jubileumi 30. Ágotatábor ünnepélyes megnyitóján. A PTE KPVK képviseletében professzor dr. Habil Szécsi Gábor dékán nyújtott át a 10 teljes fejlesztő csomagot az Ágota közösség részére. A 2026. július 20 és 31 között a Bács-Kiskun vármegyei Alsó-Szent Tamáson található Ágota falván megrendezett jubileumi tábor a gyermekvédelmi gondoskodásban élő és veszélyeztetett fiatalok egyik legjelentősebb hazai közösségi eseménye. Szécsi Gábor ünnepi beszédében a gondoskodás, a személyes jelenlét és a közös játék jelentőségét hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a digitális technológiák által egyre erőteljesebben meghatározott világban különös értéke van azoknak a helyzeteknek, amelyekben a gyermekek és a felnőttek valóban egymásra figyelnek, együtt gondolkodnak, közös szabályokat alakítanak ki, és személyes kapcsolatokat építenek. A játék olyan közösségi és pedagógiai tér, amely egyszerre segítheti a bizalom kialakulását, az együttműködést, a probléma megoldást, a kreativitást és a logikus gondolkodást. Az Ágota közösség saját beszámolója szerint a dékán sok sikert és győzelmet kívánt a jelenlévőknek az életnevű játékban. A felajánlott játékok Vienes Zoltán világhírű matematika pedagógus játékos tapasztalati és felfedezésre épülő tanítási szemléletét közvetítik. A karoktatói 2026 tavaszán Ágota falván már bemutatták a DNS játékok élménypedagógiai felhasználását, és a résztvevők a logika, valamint a vízimóka készleteket a gyakorlatban is kipróbálhatták. 2020-ban alapították a Vespa Klub Aliszkát, akik azóta is rendszeresen szerveznek kirándulásokat és igazi közösségé formálódtak. A legutóbbi összejövetelük részleteiről Szabó Anna Máriát, a Vespa Klub Hungary és a Vespa Klub Aliszka elnökét hallja.
7: Vespa Klub Aliszka 2020 óta létezik, akkor alapítottuk. Néhány lelkes veszpiszta úgy döntött, hogy megfelelve a nemzetközi elvárásoknak lokális klubot alapítunk. Rengeteget kirándulunk, szervezünk kisebb-nagyobb túrákat, bejárjuk a környéket, de ellátogatunk távolabbi desztinációkra is, világtalálkozókra, európai szintű találkozókra. Egy nagyon-nagyon jó közösség és összetartó közösség. A lelkületünk hasonló, hiszen mindannyian a kirándulást, az utazás élményét szeretjük megélni, nem a sebességet. Tagjaink között vannak szexárdiak, Nyékládházán is él tagunk, budapestiek is vannak, akik ehhez a közösséghez kívántak tartozni, annak ellenére, hogy Budapesten is van Vespa klub, de valahogy ez a vidéki levegő, ez tetszett meg nekik. Minden évben szoktunk szervezni kisebb-nagyobb túrákat, az idén is, meg tavaly is már Giro-t szerveztünk, ami egy kirándulást jelent, régen ez verseny volt, ma már inkább egy ilyen túraként emlegetjük. Az idén 500 kilométert tettünk meg két nap alatt, tavaly több mint 600-at szintén két nap alatt, és ami szép ebben, hogy a kirándulás során sikerül megmutatni a helyi értékeket az ide látogatóknak. Legyen szó akár a természet szépségeiről, a gasztronómiáról, hiszen egy olyan vidéken élünk, ahol nem csak a bor létezik, de azért azt gondolom, hogy kiemelt szerepet kap. Ezen kívül a dimbek-dombok, amik körülvesznek minket, mindenképpen alkalmasak arra, hogy kiváló kirándulásokat tegyünk, és egy kicsit mutassunk magunkból.
6: A Matoda Tehetséggondozó Egyesület egy játékos mateknappal ajándékozta meg a bátaszéki gyerekeket a tájházban. Izgalmas társasjátékokkal, logikai feladatokkal, rejtvényekkel, ügyességi kihívásokkal és szuperhősös meglepetésekkel várták a matematika iránt érdeklődő lányokat és fiúkat. A főszervező Lukács Katinka matematikus, egyben az Egyesület elnökének munkáját a bátaszéki pedagógusok közül Burgerné Hazadi Hajnalka, Kisnárné Gombár Gabriella, Srotné Molnár Zsuzsanna, Schulzné Pem Erzsébet és Csötönyi László támogatta. Bonyhádról érkezett Csötönyi Nóra matematikus, magán matematika tanár, aki sok-sok játékot és matekos meglepetést is hozott magával. Az Egyesület nem titkolt célja azoknak a diákoknak, tanároknak és érdeklődőknek az összefogása, akik szeretik a matematikát és jó szívvel emlékeznek a bátaszéki matek versenyekre. A játékos feladatok mellett terített asztal fogadta a megjelenteket, akik láthatóan nagyon jól érezték magukat a rendezvényen. A Matoda ősszel újra útjára indítja a bátaszéki matematika versenyt, amelyre várják a tehetséges iskolások jelentkezését. Az országos tiszti orvosa, Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzései adatait figyelembe véve az ország egész területére vonatkozóan július 30-án csütörtök 0 órától augusztus 4-én kedden 24 óráig 3-as fokozatú hőségriasztást adott ki, közölte Facebook oldalán a Tolna megyei kormányhivatal. Amennyiben újabb tájékoztatás nem érkezik, a riasztás augusztus 4-én 24 órakor automatikusan érvényét veszti. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hőség különösen megterhelő lehet az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek számára. A legmelegebb órákban ajánlott kerülni a tűzanapot, gondoskodni a megfelelő folyadékbevitelről, és lehetőség szerint hűvös helyen tartózkodni. Egészen jól kezdett a szekszárdi kajakkenő eset csapata a Szegeden zajló magyar bajnokságon. Jámbor Lotti az ifjúsági női 1000 méteren ezüstérmet szerzett, ezzel indulási jogot vívott ki magának az olimpiai reménységek nemzetközi versenyére. Görbe Dávid serdülő korosztályban szintén második lett, aki ezzel az eredménnyel már a jövő évi ifjúsági válogatott keretbe lapátolt. A férfi kajak négyes, Bódi Álmos, Bíró Levente, Zsinkó Milán, Bosnyák Ákos a hetedik helyen zárt, míg Kis Léna a tolnai versenyzőkkel U23-as korosztályban lett negyedik, Cseh Zsófia a serdülő korosztályban hetedik helyen futott be, aki hatalmasat fejlődött az elmúlt évhez képest, amikor még hasonló helyezést ért el a B döntőben. Gratulálunk az elért eredményekhez, sok sikert a hét többi napjához. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, időnként erős a délies szél, éjjel és napközben is fokozódik a meleg, hajnalban 12 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk, délután pedig 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet, Szekszárdon a hajnali 17 fokot követően napközben 36 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 101.
0: Jolina, köszönjük a híreket. 15 óra után járunk már, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak tovább is itt az Antriton. Én Vörös Levente vagyok. Utolsó munkaóránkat pedig Mark Aimből nyitja. Ez a Belong Together.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

Álmaimban Amerika, ugye? Ők voltak az AD stúdió itt az Antriton, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. Integetünk egyet mi is hamarosan a munkaidőnek, mert már nincs sok hátra, de azért igyekszünk azt a maradékot megtolni. Alessia Dixon és a The Boy Does Nothing, már pörög is. I got

0: A Darren Darren és óriási klasszikusuk az Ordinary World itt az Antriton. 15 óra 32-kor kívánok csodaszép délutánt. Ha még a munkában van, akkor mindenképpen érdemes már gondolkodni azon, hogy mit lehet csinálni, ha megtörtént a kicsek. Hát elmondom, közösségépítő országúti bringázással például le lehet fárasztani az agy után a testet is. Ma 16 óra 45-kor gyülekeznek a bringások a Béla téren, a szekszerdi kerékpáros eseményéről van szó. Országúti bringázás, mint minden szerdán, minden héten ugye versenyzőkkel és hobbi kerékpárosokkal indulnak egy nagyobb csoportban, biztonságosan szervezett formában, hogy országúton is bringázzanak egy kicsit. Minden szerdán tehát 16 óra 45-kor gyülekeznek, és ez ma sincs másképp. 17 órakor van indulás a Béla Király térről. Az útvonalról, amit tudni lehet már, ez egyébként kint van a szekszerdi kerékpáros ese Facebook oldalán. Egyébként nagyjából 50 km, Várdomról visszafordulva pedig 40. Elmondom, hogy miért, mert maga az útvonal a Szekszárd, Őcsény, Decs, Sárpilis, Várdomb. Innen visszafordulva 40 km az út. Ha esetleg úgy gondolja, hogy tovább indul, akkor Bátaszék alsónána még egy kis kör, és utána Várdomb, Sárpilis, Őcsény, Decs, Szekszárd, így vissza. Ez így 50 km, úgyhogy lehet választani egy viszonylag rövidebb, vagyis hogy a hosszabbhoz képest rövidebb távot, ami nagyjából 40 km, és akkor így lehet tekerni. Ami nagyon fontos, a várható átlagsebesség 29 km/h, de mindenkit megvárnak, lesznek gyorsabb szakaszok, ahol mindenki kiélheti magát. A lánycsapat sebessége, átlagsebessége, mert ilyen is van, 26 km/h, így haladnak tehát. Abban az esetben, hogy csak abban az esetben tudják egyben tartani a csoportot, ha megfelelő edzettségi állapottal áll a rajthoz és az átlagtempót tartani tudja. Nem túra, hanem ez egy kőkemény, masszív tekerés. Nem versenyezni mennek, ez nagyon fontos, úgyhogy ha valaki leszakad, akkor visszafordulnak rá. A cél maga a közösség együttartása, a biztonságos bajozás gyakorlása és a stabil szerdai bringás bázis kialakítása, ami egyébként egész jól megy mostanában. Fontos információ még a részvételhez, bukós isak használata kötelező, illetve ha tud, akkor vigye magával alapvető javítókészletet, ez pótbelső és akár pumpa. A Kressz szabályait érdemes és természetesen kötelező betartani, illetve egymásra is ott érdemes odafigyelni a bolyban. Rossz idő esetén elmarad az esemény, ez azt hiszem, hogy nem így lesz, tehát jó idő van, és az esemény meg lesz tartva, úgyhogy mindenképpen érdemes ellátogatni, ha szeretne egy nagyobbat tekerni. A szekszárdi kerékpáros ese Facebook oldalán az eseményben minden egyéb fontos információ megtalálható, tehát gyülekező 16.45, indulás 17 óra, Szekszárd, Béla Király tér. Jó tekerést kívánok, meg persze jó szórakozást a dalokhoz. Az első emelet és az Állj vagy lövök, ezt szól mindjárt.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Frissülj fel a CBA ajánlataival! Chio Oven paprikás chips 50 g 99 forint, San Benedetto Ice Teák 499, Heihu gyümölcslevek csupán 339, 3 az 1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Carte d'Or jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet,

0: Rocknak lenni jó?
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám!
3: Az 1980-as évek egyik meghatározó együttesével folytatjuk. Emlékszem, amikor én először meghallottam ezt a dalt, teljesen elvarázsolt a hangzásvilág, a szöveg és ez a szintipop new wave stílus. Lehet már kitaláltam, ők az első emelet, és az állj vagy lövök, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

A Sunroof egy tök viden dalocsa zárja 15 órát itt az Antriton, ez pedig azt is jelenti, hogy vége a hagyományos munkaidőnek. Ha éppenséggel most teszi le a lantot, két perc múlva 16 órához érünk, akkor hozom majd a legfontosabb közlekedési infokat, meg akkor is persze, ha már úton van, érdemes velünk tartani a folytatásban is. A hírek után Tate McRae és a Tit for Tat indít, természetesen előbb közlekedünk majd.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Hőségriasztást rendeltek el az egész országra a tömeges ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedden éjfélig az ország területére az országos tisztifőorvos. A Hungaromet veszélyjelzése szerint csütörtökön Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében 27 Celsius fok felett alakul a közép hőmérséklet. Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Vereg megye kivételével máshol 25 fok felett várható a közép hőmérséklet. Pénteken Komárom, Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun megyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent. Ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. Nem várható sem a Duna-Alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén a következő napokban területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék a legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, ezzel párhuzamosan egy újabb hőhullám fejti ki hatását az Alpok és a Kárpát-medence térségében is, így a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre van kilátás a Duna hazai szakaszán, illetve a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is. Hozzátették, továbbra is marad az igen alacsony mederteltség. Kedden reggel rekord alacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél, reggel 31 cm-t mutatott a vízmérce. Eddig a rekordot 2018. október 25-én mért 33 cm-es legkisebb mért vízszint jelentette. A vízszint azonban napközben tovább süllyedt, délután 2-kor már csak 28 cm volt. Bangó Sándornak, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának TikTok oldalán kedden hajnalban megjelent egy bejegyzés, amelyben megnevezik, hogy ki volt az a bizonyos Zsolti bácsi. A Fidesz-KDNP rágalomnak nevezte az állítást, és jelezték, megteszik a szükséges büntető jogi lépéseket. A Fidesz-KDNP szerint a Bangó Sándor honlapján megjelent szövegben semmilyen Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták, ezért haladéktalanul megteszik a szükséges büntető jogi lépéseket. Tömeges ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. Az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott, közölte Andrei Vorobjov, Moszkva megye kormányzója. Belgorod régióban ukrán drón talált el egy autóbuszt, 19-en megsebesültek. Mihail Szobakin, csehovi polgármester szerint a városban eltalált ház homlokzata és két lakás megsérült, de senki sem sebesült meg. Vorobjov kifejtette, a légvédelem több tucat drónt semmisített meg. Szergej Szobjanin, moszkvai polgármester közölte, hogy helyi idő szerint este 6:30 és reggel 6:30 között több mint 390 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Ma túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, azonban átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet majd a maximum.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit közlekedés.
5: 16 óra után járunk, 4 perccel megosztom a legfontosabb közlekedési infokat ide az Antritra, és tényleg a legfontosabbal kezdem. Az 55-ös főúton történt egy baleset Pörbölj, valamint Baja között, nem sokkal a megye határtól, már Bácskiskun megyében van, de érdemes, hogyha arra megy, akkor egy picit jobban odafigyelni, és természetesen lassítani is. Ezen kívül munkálatok, amiről be tudok számolni, az M6-os autópályán aszfaltozás miatt a leállósávot és egy forgalmi sávot le is zártak az országhatár felé tartó oldalon. Ez nagyjából Dercs vonalától a bátaszéki lehajtóig tart, máshonnan pedig már elvonultak a közutasok, úgyhogy nézem a várost, ahol igencsak élénk a forgalom, főleg az Újvárosi templom előtt, illetve a volt tanítóképzeleti kereszteződésben, de már egészen a postától megélénkül jobban a főút is, a kórházi kápolna is elég zsúfolt, illetve a Szent István téren is több az autó, mint amennyi szokott lenni. A kórház déli sarkától megint csak elég sokan vannak, és ez egészen a Csadári torok körforgalmáig kitart. Az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, ezen kívül pedig érdemes figyelni az autóbuszállomás és a vasútállomás között a gyalogosokra, amiknek a száma igencsak megnő mostanság. Úgyhogy ez minden, trafiról egy információnk van, a 6-os főúton Mérnek, Bonyhád után, a megye határnál, illetve, mint említettem ugye, az 55-ös főúton, tehát akkor arra óvatosan menjen, mert ott baleset történt Pörbölj és Baja között bent az erdőben, az útszélén áll az autó, és a forgalom is torlódik. Úgyhogy, ha bármi szokatlan tapasztal ezen felül, akkor csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ossza meg velünk a 30-as 944-44-en SMS, avagy Viber üzenet formájában. Jó utat kívánunk!
1: Rádió Antrit, FM 101.
5: Vigyázzon hát magára az utakon, én pedig szolgáltatom mellé a legnagyobb dalokat. Vörös Levente vagyok, üdvözlöm, jó, hogy együtt rádiózunk. A 16 órát Tate McRae és a Tate for Tate nyitja.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

Follow the Flow és a Szélcsend szólt itt az Antriton 16 óra 19-kor. Hát a Szélcsend nem is biztosan, de forróság az érkezik majd egészen pontosan már, mondhatni, hogy holnaptól, mert hogy ma már kiadták az első fokú hőségriasztást, holnap érkezik a másodfokú, és aztán majd természetesen a hétvégén a harmadik is. Hát sajnos mondhatom ezt, hogy természetesen, mert most már ez törvényszerű, hogy érkezik. Egy hőkupola megint, ami az ország felé, de a Kárpát-medence felé vetül, és ezért érdemes tisztában lenni, hogy lehet magunkat a forróság ellen hidegen tartani, vagy például környezetünket. Először is azért azt elmondanám, hogy mi az a hőkupola, mert érdemes megérteni, hogy mi történik. Nagyjából olyan, mint egy kukta fedő. A magas nyomás lefelé kényszeríti a levegőt, ez a fizika törvényei szerint, pedig a sűrűsödés hatására még jobban felmelegszik és kiszárad, ami kiszorítja a frissülést, megakadályozza a felhőképzést, eltereli az óceán felől érkező hűvösebb frontokat, és ez egy öngerjesztő folyamat, tehát a felhőtlen égbolt miatt a nap szinte megállás nélkül süt, a kiszáradó talaj pedig nem tud már páradoktatással hűteni, és a hőmérséklet napról napra egyre magasabb lesz, gyakran pedig éjszaka sem enged a szorításból, úgyhogy éjszaka is ilyen trópusi éjszakákra kell készülni. Hogyan lehet védekezni? Nagyon fontos, ezt azért mindig érdemes megnézni, és mindig érdemes tájékozódni. A lakásunk és környezetünk hűtése például az egyik ilyen pont, amire érdemes odafigyelni, az éjszakai szellőztetés, a nappali zárlat. Tehát amint fel kell a nap, érdemes bezárni az ablakokat, és akkor teljesen lehúzni a redőnyöket, a sötétítőket, mert késő este, illetve kora reggel a legajánlottabb a szellőztetés, ekkor kint hűvös van, legalábbis hűvösebb, mint bent, és akkor tud talán egy picit hűlni a lakás. A klímával és a ventilátorral persze csak csínyán kell bánni, 6-8 foknál alacsonyabbra állítani a külső hőmérséklethez képest nem szabad, mert különben ez a hősok még jobban megviseli az amúgy is megviselt szervezetünket, és a ventilátort, hogyha nem klímát működtet, hanem ventilátort, akkor 35 fok felett, beltéri hőmérséklet felett persze, már nem nagyon érdemes működtetni, mert csak a forró levegőt kavarja, úgyhogy érdemes betenni elé mondjuk egy tál jeget, vagy egy fagyasztott vizes palackot, és akkor hűvösebb levegőt fúj, legalábbis mi ezt érezzük. Hidratáció, táplálkozás nagyon-nagyon fontos, akkor is érdemes inni egy-két kortyot, hogyha egyébként nem szomjas, napi 3 liter ásványvíz már ilyenkor alapvetőnek számít, de érdemes elkerülni a vizet elvonó italokat is, alkohol, kávé, cukros üdítők, ezek mind-mind fokozzák a kiszáradást. Könnyű ételeket kell és érdemes enni, a magas víztartalmú zöldségek, gyümölcsök például tökéletesek ilyenre, dinnye, uborka, paradicsom, ezek mind-mind frissen tudnak minket tartani, a nehéz zsíros fűszeres ételek emésztése viszont plusz hőt termel a szervezetünkben, úgyhogy ez se olyan jó. 11 és 15 óra között kerülni kell a tűző napot, ezt talán már mondanom se kell, a legkritikusabb időszakról van szó, UV-sugárzás, meg mi egymás, ha fizikai munka mondjuk a kertben akad, akkor érdemes azt kora reggelre vagy késő estére időzíteni, az edzés pedig szintén valahogy így, és akkor talán elkerülhető a fokozott kiszáradás. Öltözködés szempontjából érdemes laza, világos színű természetes anyagból, pamutból vagy lemből készült ruhákat és széles karimájú kalapot viselni. Egyébként pedig, ha nagyon-nagyon nagy a meleg, akkor érdemes hideg vizet engedni a csuklónkra, vagy nedves borogatást tenni a tarkóra, és arcpermetet is lehet használni, ezzel is egy kicsit felfrissíteni önmagunkat. Ami nagyon fontos továbbra is, hogy se gyermeket, se háziállatot, semmilyen élőlényt nem szabad a forró autóban hagyni, még lehúzott ablaknál sem, az utastér pár perc alatt akár végzetessé tud forrósodni, úgyhogy ezzel kapcsolatban nincs appelláta, nem szabad. Nálunk pedig, ami szabad, azok a dalok, a Britney Spears és a Womanizer, ez szól.

0: Dr. Alban, ne bulisztunk, ez volt a Sing Hallelujah, itt az Antriton 16 óra 35-kor pontban július 29-én járunk, a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit egy-két percre félre rakjuk, mert hogy egy óriási fordulattal érkeztem, ami a hazai boltokban következik be napokon belül, akár az ön pénztárcáját is érintheti a dolog. Az Európai Unió még 2024. július 30-án fogadta el, illetve akkor lépett hatályba az Unióban a javításhoz való jog irányelve, a tagállamoknak pedig, így Magyarországnak is papíron, 2026, azaz ez idén, július 31-ig kell ezt kötelezően átültetni a nemzeti jogrendbe. Hogy mit is jelent ez a javításhoz való jog? Hát gondolom azt már megfigyelte, hogy a modern fogyasztói társadalom egyik, hanem a legnagyobb ellentmondása, hogy bár a technológia fejlődik, és haladunk előre, az egyes termékek egyre rövidebb ideig bírják, ugye? A nagyszüleink generációja még évtizedekig használta ugyanazt a mosógépet, hűtőszekrényt, ma pedig már ugye az okostelefonokról lehet elmondani, hogy néhány év után nagyjából használhatatlanok lesznek, de legyen szó bármilyen háztartási gépről, vagy egyéb szórakoztató elektronikai eszközökről, felmerül a kérdés, hogy igen, vajon ennyit romlott-e a minőség, vagy esetlegesen ez egy úgynevezett tervezett elavulás, amit a cégek nem mertek bevallani még, vagy legalábbis nem vallottak be, és az Unió sem nevezi nevén, de benne van, hogy azért úgy terveznek bizonyos eszközöket, hogy azok egy idő után a nagyjából jótállási idő környékén elavuljanak, és akkor vagy meg kell őket javítani, vagy ki kell cserélni, vagy bármit kell, ami veszteséges lehet a gyártónak. Na most ez a jog, tulajdonképpen ez a javításhoz való jog, azt mondja ki az Európai Unióban, hogy ez egy létező probléma. A legnagyobb vita pedig igazából nem is a meghibásodásról szól, hanem a meghibásodás okáról, hogy miért hibásodik meg egy azonos termék, mert ha meghibásodik, akkor ezentúl észszerű áron kell javítani. Hogy ez mit jelent, azt én egyelőre nem tudom. A lényeg az, ezzel próbálják egyrészt a fogyasztókat, másfelől pedig a vállalkozásokat, gyártókat arra ösztönözni, hogy olyan termékeket gyártsanak, amik vagy sokáig bírják, vagy legalábbis tovább bírják, mint jelenleg, illetve ha elromlanak, akkor pedig könnyebb legyen őket megjavítani, és ne az legyen, hogy kuka, majd egy új terméket veszünk. Ezzel egyébként nagyon sok mindent, időt, pénzt, energiát is meg lehet spórolni, az új termékek vásárlása pedig ugye növeli a nyersanyag és energia felhasználást is, úgyhogy ebből a szempontból is jó lenne, hogyha hosszabb élettartamú készülékeket gyártanának, vagy legalább az ember megpróbálna őket megjavítatni. Talán egy ehhez egy kis szemléletváltás is kell részünkről, a fogyasztók részéről is. Én bízom benne, hogy ön is így gondolkodik, hogyha valami elromlik, akkor azt érdemes első körben megjavítani, természetesen ha az gazdaságos és észszerű keretek között van, egyébként pedig csak utána jöjjön a csere. Na, hát ezt minden, amit érdemes tudni erről a bizonyos javítási joghoz, a Right to Repair, így hívják angolul. Most pedig mi egy autóba pattanunk, és a Serpentinen megyünk majd tovább végig a Quimby-vel a következőkben. Előbb viszont pengetünk a Gypsy Kings-el. Volare, azonnal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Kicsit mulatosra kapcsolunk, jön az a katalóniai gyökerekkel rendelkező, de Franciaországban letelepedett együttes, akik flamenco pop dalokat játszanak, a Baleardo testvérek gitárt pengetnek, Reyesék pedig vokáloznak. Így áll össze a Gypsy Kings, ez pedig tőlük a Volare.
1: Vissza! vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1. Rádió Antrit.
2: Penso que un sueño para sido.

0: Úgy szállt el ez a kismadára, hogy a negyedik közös óránk is elrepült itt az Antriton. Ők voltak a Republika ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. 17 órához érünk lassan, érkeznek a hírek, meg vissza a legnagyobbak, de kicsit azért mozgunk is majd az éteren keresztül. Faragó Zsolt lesz a vendégem, akivel az Antri Training Zónában egy igencsak izgalmas témát járunk körül. Hogy mi lesz ez pontosan, az kiderül pillanatokon belül, ne menjen sehova.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandós Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. Elárverezik a Salgó Hotelt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az érkező újabb hőhullám és a csapadék hiány miatt ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. A szolgáltató tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt az ivóvíztermelő kapacitás is lecsökkent. Egy hirtelen megnövekedő felhasználás vagy egy műszaki hiba könnyen nyomás esést és hiányt okozhat. A vízellátási zavarok megelőzése érdekében a társaság a hálózati víz felelős és tudatos használatát várja a lakóktól. Arra kérik az embereket, hogy teljesen függesszék fel a nem létfontosságú tevékenységeket, kerüljék a kerti medencék feltöltését, valamint az autómosást a csapvízzel. A növények öntözésére használt vízmennyiséget és a művelet gyakoriságát is csökkenteni kell. Emellett szigorúan mellőzni kell az utak, járdák és udvarok locsolását, pormentesítését. A szakemberek figyelmeztetnek, ha a lakossági igény nem csökken, kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. A Velencei tó 5 vizsgált településén, Gárdonyban, Kápolnásnyéken, Pákozdon, Sukolón és Velencén csak nem 7%-kal csökkent az eladó lakó ingatlanok iránti kereslet az előző év azonos időszakához képest. A nyaralók iránti érdeklődés több mint 26%-kal esett vissza, miközben a családi házak piaca lényegében változatlan maradt, közölte az ingatlan.com. A portál vizsgálata szerint a tó vízszintjével és ökológiai állapotával összefüggő bizonytalanság egyelőre nem okozott általános áresést a környék ingatlan piacán. A vevői igények szerkezete azonban jelentősen megváltozott. A térség egyre kevésbé nyaraló övezetként, sokkal inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációs zónáinak találkozási pontjaként működik. Elárverezik a Salgó Hotelt, vagyis Salgó Tarján turizmusa gyakorlatilag meghalt, és a térség vendéglátóipara is mély repülésben van a Salgó TV nevű Facebook oldal bejegyzése szerint. A közösségi oldalon az olvasható, egy nagyobb lakás kikiáltási áráért árverezi el a Nemzeti Adó és Vámhivatal a 37 szobás ingatlant. Értesülésük szerint az Errei szálloda tulajdonosa jelentős adótartozást halmozott fel, ezért kényszerült a hatóság a kényszeri értékesítésre. A Salgó TV megjegyzi, szerintük az ügy hűen jelképezi a környék turisztikai leépülését és a kihasználatlanul maradt lehetőségeket. Egy kínai cég jelentős előrelépést tett egy olyan agyi chip megalkotása felé, amely részben képes lehet visszaadni az embereknek a mozgás szabadságát, írja a hvg.hu. A világ első kereskedelmi implantátuma egy olyan ember agyába került, aki 10 éve cselekvésképtelen egy gerincsérülés következtében. A szerkezet egy pénzérméhez hasonlít 8 elektródával. Egy sebészeti beavatkozással az agy szenzoros kérgének felületére helyezik be, ahol rögzíti az idegsejtek között áthaladó elektromos impulzusokat, miközben a beteg elképzeli a kéz használatát. Ezeket az adatokat azután egy számítógépnek továbbítja, amely motoros jelek kialakítja át, amelyeket a páciens által viselt robotkesztyű hajt végre.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Fokozódik a meleg, visszatér a kánikula, csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén már nagyon meleg lesz, 38-40 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: 17 órán is túl vagyunk már, üdvözlöm az Antriton, én Vörös Levente vagyok, ebben az órában pedig mozogni fogunk, ahogy ígértem. Faragó Zsolt érkezik, akivel az Antrit Training zónában beszélgetünk, de csak Pink dala után.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

0: Pink, meg a Raise Your Glass, ez volt itt az Antriton. 17 óra 07 van, július 29-én, szerdán járunk, vendégem pedig már itt ül velem szemben a stúdióban, Faragó Zsolt, szervusz, köszöntelek.
1: Üdvözöllek, üdvözlöm a hallgatókat. Hova tűnt gyerekkorunk mozgása? Mikor lett a fogocskából Facebook?
0: Na, ez a mai témánk.
1: Valami ilyesmi témára.
0: Az Antrit tréning zónában. No, hát visszaemlékezve, én azt tudom mondani, hogy talán emlékszem arra a pontra, hogy hol tűnt el a gyermekkori mozgás, viszont kíváncsi vagyok, hogy mit mutatnak a statisztikák.
1: Mielőtt bármit mondanánk, egy gyors kérdés. Mikor futottál utoljára úgy, hogy nem a buszra siettél, vagy éppen munkába késésbe?
0: Valószínűleg 12-ben.
1: Ó, látod? Hát erről beszélek, gyerekként órákig futkároztunk, most pedig örülünk, hogyha a parkolóban egy jó helyet találunk, és hogy kényszerítve vagyunk a gyors mozgás, és akkor jövünk rá talán, hogy nem is igazán megy az a futás. Régen gyerekkorunkban fára másztunk, fociztunk, bicikliztünk, ugrálóköteleztünk, bujócskáztunk, egész nap kint voltunk, most pedig helyette görgetjük a telefont, keresjük a távirányítót, és azon vitatkozunk, hogy ki áll föl egy pohár vízért.
0: Vagy éppen a nasiért.
1: Igen. Szóval az lenne talán a téma, és azt boncolgatnánk, hogy úgy mikor tűnik el az ember életébe az a sport, amit gyerekként játékosan élt meg, most viszont már tudatosan kellene beleépíteni az életünkbe, illetve hogy mik azok a jelek, amikről már beszéltünk előző adásokban, és ami jelzik, hogy hát ez hiányzik.
0: Elsősorban itt a szabadidős sport, meg a tömegsport, ezekkel a szavakkal operálunk.
1: Hobbisport. Mindig arra hivatkozom, és ez egy nagyon mondat, hogy az ember genetikailag mozgáson van kódolva, ezt ne felejtsük el időközönként. Te, Dávid, meddig űztél sportot, illetve emlékszel gyerekkorodban, melyik volt a legkedvencebb játékod, amit mondjuk most is kipróbálnál? Van ilyen? Neked még közel van, fiatal vagy, még
0: emlékezned kell. Mármint, hogy akár labdajáték, vagy bármilyen
1: bármi, amiben örömödet lehet.
0: Hát én röplabdáztam nagyon sokáig, úgyhogy én még most is nagyon szívesen állok fel a pályára. A hátsó sorba, ahol keveset kell ugrálni.
1: Gyors visszaadogatónak, nem?
0: Igen.
1: És ezen kívül milyen sport volt még az életedben?
0: Ezen kívül fociztam, kosaraztam, labdasportokon kívül karatéztam, judoztam, úgyhogy sokféle dolgot kipróbáltam, de szerettem úszni, úgyhogy szerintem azért ez elég sok minden.
1: Ezek a legjobb sportok, amit most kiemeltél, nem más sport is létezik, de ez az, amit mindig azt javaslok szülőknek, hogy valamit mozognia kell a gyereknek, mit csináljon, próbáljon ki minél több sportágat.
0: Én igyekeztem.
1: Te pont azokat a standard dolgokat próbáltad ki, amiket tényleg gyerekként könnyű felismerni a játék szellemét, vagy éppen a sport részét, és élvezhető. Tehát valóban a mi gyerekkorunkban is tényleg fáramáztunk, fociztunk, mindent csináltunk, de igazából és tekertük azt a hordót, aminek nagyon nyikorgó hangja volt, biztos az idegeire ment a lakóknak, igen. De tehát folyamatosan mozogtunk, és most valahogy ez elmaradt, nem mondom, mondjuk ezt én szívesen kipróbálom, nem láttam ilyen hordót 1000 éve.
0: Most már én sem.
1: Nincs, ugye?
0: Már nem nagyon.
1: Jó, rakétamászókát se látok vasból, tehát nyilván változott a világ, de ezek az apró játékok tényleg, amik úgy az embert megmozgatták gyerekkorukba, és hát kíváncsi lennék, hogy a hallgatóknak bármi esetleg olyan játék, vagy olyan eszköz eszébe jut, valami kreatív, ami az egészséget fejlesztette, és csináltuk gyerekkorunkban, azt nagyon szívesen fogadnánk üzenetekben.
0: Így van, 30-as 944-44 az SMS és Viber számunk.
1: Igen, írjanak.
0: Várjuk az üzeneteket.
1: És írjanak, mert az

0: szoktam zöldséget is enni, és körülbelül ilyen szinten említik meg, de a legjobb lépés és a legjobb kezdet ahhoz, hogy elkezdjünk vegyes étrenddel étkezni.
1: Uha. Elég merész szavak, talán erre kell is egyet pihenni, mert ez a vegyes étrend ez most itt megizzasztott a székben. Úgyhogy meghallgatjuk a Klub 54-nek a dalát, ez a Még egyszer, aztán természetesen jövünk vissza, még hova tűnt a gyermekkorunk mozgása.
2: Pont itt!

0: Ez volt a még egyszer 4:46 pontban itt az Antriton. Július 29-én szerdán járunk. Folytatjuk a beszélgetésünket az Antri Training Zónában. Vendégem továbbra is Faragó Zsolt, akivel a gyermekkori mozgásunk eltűnése kapcsán beszélgetünk, és boncolgatjuk a témát, mikor tűnik el ez a bizonyos mozgás.
1: Igen, arról beszéltünk, hogy az életünk során gyerekként annyi mindent csinálunk az egészséges mozgás érdekében, hogy fel se tűnik, hiszen játszunk. Aztán idővel jön az iskola, után a munka, és akkor talán olyankor legjellemzőbb, hogy elkopik a rendszeres mozgás.
0: Munkába állásnál, ugye?
1: Ugye?
0: Erre tippeltem volna én is.
1: Igen, többnyire akkor, hiszen akkor van egy annyira kötött és egy olyan ritmusú élet az embernek, hogy amint beszélgettünk még a stúdióban előtte is, amit te is említettél, és kérdeztem is, hogy hát neked mikor tűnt el az életedből, és hát, ahogy említetted, azt hiszem nem olyan régen.
0: Igen, nehéz összeigazítani a dolgokat, amikor az ember olyan helyzetbe kerül, és akkor itt tulajdonképpen kikapik a rendszeres.
1: Igen, Levi, aki nem Dávid, az előző blogban említetted azt, hogy tulajdonképpen mennyi sportot kipróbáltál.

0: és a legjobb sportokat próbáltad ki, mindegyik tanít az életben, tehát a küzdő sport az az esésre, és azért valljuk be, hogyha az esésről beszélünk, akkor gyerekkorban az nincs az a lehetőség, ahol a gyerek nem tud elesni, és nem fog. Tehát ezekben sokat tanít, a labdajátékok ügyességi, koncentrációs, koordinációs dolgokra tanít, de ezen sok sport közül melyik az a sportág, ami azt mondod, hogy az azért úgy jó lenne hobbi szinten?
1: Hobbi szinten, hú, fogalmam sincs. Néha lejárni a haverokkal, rugdosni a labdát, vagy ütögetni. Legyen az mondjuk most ugye futball, vagy éppenséggel röplabda, az nem lenne rossz, csak hát nyilván.
0: Tehát valamelyik labdajáték.
1: Valamelyik labdajáték.
0: Igen, a legjobb kezdés lenne, csak hobbi szinten, amikor először idő van, aztán utána fölépítitek rendszeresen, mert mivel hogy a labdajátékot választotta, az nem egyéni sport.
1: Igen, sajnos.
0: Úgyhogy nyilván ez csapatfüggő is, vagy legalább egy partner kell legyen, hiszen streetballdal már ketten tök jól el tudtok. Egy ember is el tud, de kettő az már szórakoztatóbb lehet.
1: Vagy
0: akár a tenisz. Igen, ez egy páros játék, tehát ezek jó. Igen, érdemes visszaépíteni az életünkbe ezt a fajta mozgást, mert biztos, hogy van a gyerekkorában mindenkinek olyan játéka, amit szívesen csinált, és ezzel kapcsolatos mozgást, ezt most is bele tudná építeni az életébe, hogyha nagyon akarná. Hiszen hát úgy 40 felett úgy már általában mindenki valamilyen hangot kiad, amikor leül a székre. Nem tudom, te hogy vagy vele, nem?
1: Még nem. Még nem mindig.
0: Én sem, de mikor majd fölállok, lehet.
1: Igen.
0: Szóval előbb-utóbb jönnek ezek a mozgás hiánybeli, vagy éppen a túlzott mozgás, de én esetemben egy kicsit elkoptattam több a kilométer, mint amennyi kellett volna. De itt beszélhetünk arról, hogy például ezen mozgás probléma miatt az ízületeknél, tehát ez a beszűkült mozgástartomány miatt ezek bizonyos pontban már jobban feszülnek, több nyújtás lenne szüksége, akkor is napi szinten kellett bárki, aki úgy érzi, hogy a mozgás elmaradt az életében, legalább a nyújtást meg kéne tartania, akkor is, hogyha ez 1-3-5 perc legalább.
1: Igen.
0: Szükséges. Ülő munkánál, ha egész nap csak ülök, és a gombokat nyomogatom,
1: és a mikrofonban beszélek,
0: lehet, hogy a szünetekben nem csak úgy, mint Dávid kimegy és elszív egy cigit, hanem egy ilyen kis nyújtó tornász mozdulatok, főleg nektek is nagyon javasolt, és hát hol kezdeném máshol, hanem a stúdióban.
1: Így van. No, én is erre tippeltem egyébként, hogyha visszatérünk az eredeti kérdésnek a válaszához, hogy a munkába állásnál talán benne van az is, hogy a sportrendszerünk úgy néz ki, hogy élsportra nevel. A nagy része, ugye? Jól sejtem.
0: De jó témát fogtál. Hogy igen,
1: jól sejtem, élsportra nevel, és utána kihullanak, akik nem tudnak felkerülni.
0: Igen, a tömegsportban ez a jellemző, hogy valóban mindenki úgy áll neki, hogy az élsportban kell, hogy szerepeljen. A futballvilága a legárulkodóbb erről, hiszen tényleg a gyerekek már 8-10 éves korában már a futball karrierjéről beszél. Itt a szülőknek közbe kell lépni, hogy kell ezért egy szakma, vagy egy végzettség, bármi, ami egymellett értesz, mert hát hallhattuk azért nagyoktól is, hogy igazából nagyon sok lemondása jár az élsport, főleg gyerekként, és a gyerekkori élményektől fosztod meg magad, illetve mondasz le róla, annak érdekében, hogy egy óriási karriert csinálj, ezt 100%-ban kell csinálnod, ezt mindig ott kell legyen az életedben, ha kell, akkor reggel kimész edzeni, délután kimész edzeni, tehát ez egy komoly megpróbáltatás, és semmi garancia nincs rá, hogy ez sikerülni
1: 50-50% fog. 50-50%, vagy bejön, vagy nem.
0: Nagyon optimisták vagyunk az 50-50-nel szerintem, de ha a világban nézzük, hogy kiknek sikerült igazából befutni így játékosoknak, csapatjátékokba, labdajátékokba, azért nem olyan sok az arány nekünk. Van a futballban például a Szoboszlai, aki most tündököl tényleg, de ugyanakkor hát nem nagyon említünk Agassikat közöttünk, hogyha a teniszről beszélünk, illetve a kosárlabda is, a kézilabda is, tehát ezek is olyan élsportok, hogy olyat kérnek tőlük, hogy sajnos sok tapasztalatom van arról, hogy hallottam fiatalokat, tényleg nagyon fiatalt, aki arról beszél, hogy már abba hagyta ezeket a labdajátékokat, mert ilyen sérülés, olyan sérülés. Itt jön az, hogy gyerekkorban, hogyha... Hát, nagyon korán. Már majdnem minden sportban, még a technikai sportban is annyira fiatalok, hogy el sem akarom hinni, hogy tényleg ilyen fiatalon már ott ül akár a volán mögött, vagy éppen olyan teljesítményeket tud, ami jellemzően régebben még nem ilyen korán jöttek, vagy nem volt ennyi.
1: Így van. No, belemegyünk még ebbe jobban. Hol maradt el, hol tűnt el a gyermekkori mozgás? Ez a mai témánk. Várjuk a hozzászólását a 30-as 944-44-en, vagy akár telefonformájában a 74-es körzet 444-444-es számon. Tehát hol tűnt el a gyerekkori mozgásunk? Ne menjen sehova.
2: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: A Clean Bandit dalolt, ez volt a TikTok, itt az Antriton 17 óra 25-kor, csodás délután kívánok. Folytatjuk beszélgetésünket az Antrit Training Zónában Faragó Zsolttal, akivel a mai témánk ugye azt tárgyaljuk, hogy hova tűnt a gyermekkori mozgásunk, és talán ez az egyik kérdés, de a másik és hangsúlyosabb az az, hogy hozzuk vissza. Ugye?
1: Így van.
0: Na, milyen tippek vannak, mit lehet tenni annak érdekében, hogy újra mozgásra bírjuk a testünket, magunkat?
1: Igen. Hát ez, mint említettem már, és fogom is többször említeni, az ember genetikailag mozgásra van kódolva, bármennyi is a civilizáció visszaszorítja ezt a mozgás lehetőséget, nem is talán az igényt, mert a test azért, ha beszélni tudna néha, akkor biztos, hogy sokszor tiltakozna az ellen, hogy ez neki nem jó, mert nem csináltunk semmiféle mozgást. Tehát ahogy elkopik gyerekkorunkban, és ahogy említettük az előző blogban, hogy hát, ahogy munkába állunk, akkor egy kicsit a mókuskerék bedarál minket, és talán a munkába állóknak adhatunk egy tanácsot ezáltal, hogy ne essen bele abba a csapdába, hogy neki elfogy, hanem ha elfogy ez a mozgás idő, hanem szorítsuk ki. 24 órában áll a nap, be vagyunk táblázva, és mindenki, bizony, nincs időm, majd talán most, de közbe jött valami, nincs időm. Meg kell keresnünk, melyik sorról tudunk elvenni. Honnan kellene valami olyanból, ami fölösleges, ne talántán az egészségünk ellen van, és nem mellette, és ide kell beszúrni. Ahogy említettem, neked a labdajátékot választottad, az lenne a legjobb. Nem tudom most, hogy létezik-e, van-e most szexáron squashpálya, de akkor egyedül is tudod csinálni, elkezdheted, hát ha jön a partner.
0: Abszolút, a fallió partner amúgy is.
1: Igen, és azért ez is, ha élsport szinten csináljuk, akkor tud kopásokat okozni elég drasztikusan, de hogyha hobbiszerűen, szerintem a legjobb. A tenisz valóban egy páros gyakorlat, egy páros labdajáték. Szerintem egy valakit csak meg lehet fűzni arra, hogy hetente egyszer vagy kétszer fél órát, egy órát menjetek el, ütögessetek, csak hobbi szinten, legyen a tét egy
0: karton sör.
1: Legyen egy Sanyi saláta.
0: Igen, lehet.
1: Oké, vagy akár az elégetett kalória után egy kis pótlás lehet kényeztetni a testet. Nyilvánvalóan ezt, ha észszerűen csinálod, akkor észre fogod venni a változásokat.
0: És nyilván hát ehhez kell az idő, amit ugye le kell csippentenünk valahonnan.
1: Kíváncsi lennék, hogy a hallgatók, ha őszintén belenéznek a napjaikba, hogy melyik az az időpont, amit el tudna venni az életéből annak érdekében, vagy megváltoztatna annak érdekében, hogy egészségesebben éljen, egy picit mozogjon. Tehát az egészséghez egy út a mozgás.
0: Ezzel kapcsolatban szerettem is volna tőled kérdezni, hogy például, ha megnézzünk egy átlagos napi rendet, akkor az ember vagy 8 óra előtt, tehát amikor kell, vagy délután, esetlegesen késő este, amikor hazaér, akkor tud edzeni. Melyik az optimálisabb, melyik az ideális, és akár melyiket lehet jobban beépíteni egy napi rendbe?
1: Mindkettő jó. Mindkettő jó, csak akköré kell felépítenem a táplálkozásomat. Tehát, hogy én reggel tudok elmenni edzeni, és mondjuk enervált vagyok, vagy reggelente, vagy izmot szeretnék építeni, akkor mindenképpen szükséges a reggeli. Tehát egy fél órával az edzés előtt kell a reggeli. Többnyire azt tapasztaltam, hogy hiába szükséges a reggeli gyújtáskulcs, hogy szoktam mondani, reggel muszáj elfordítani a gyújtáskulcsot, tehát muszáj enni valamit, hogy legalább azt a 200-250 kalóriát megkapja a szervezet, amit a tápanyag csatornából tud kivenni energiát, hogy el tudjon kezdeni edzeni. De van, aki ezt cáfa, és azt mondja, hogy figyelj, reggel nem egy falat sem megy le a torkom, hogy megiszom a kávémat, és én úgy szeretek üres gyomorral edzeni. Valóban az is egy jó mozgás, de itt arról beszélünk még egyelőre, hogy egy egészséges mozgást teszünk be az életünkbe. Amikor már van egy cél, hogy szeretnék lefogyni esetleg, mert a mérleg szerintem rossz indulatú, bár csak szerintem túl őszinte.
0: Honnan nézzük, ugye?
1: Igen, és amikor azt a bölcsességet félretesszük, hogy a futócipő nem kopik a szekrénybe, akkor előveszem és elkezdek gyalogolni, futni, akkor már tényleg az egészségem érdekében teszek, úgyhogy változtatni akarok az alakomon is.
0: Igen.
1: De az egészséges mozgáshoz ez a heti 2-3 alkalommal, ami jó leső mozgást tud lenni, és a te esetedben jó, hiszen egy olyan sportot választasz talán,
0: igen,
1: amivel kellemesen térsz vissza, azon kívül, hogy kikapcsolódtál, azon kívül mozogtál is. És ez egy nagyon fontos dolog, ha olyan sportot, vagy olyan mozgásformát találsz magadnak, ami közben kikapcsol, akkor már az én időm is megvan, és nem csak az egészségemért tettem, hanem jól éreztem magam.
0: Kettő az egyben.
1: Így van, two in one. Úgyhogy hajrá, mindenkinek javaslom, hogy keresse meg magában mielőbb ezt a dolgot, és hogy például Dávid, te onnan tudnál elvenni időt, hiszen neked is elég kötött az életed.
0: Én vagy az esténből, vagy a reggelemből, de inkább a reggelemből. És a görgetésből. De nyilván most a görgetésre visszatérve, vagy a rátérve, én tudom ajánlani, most éppen digitális detoxon vagyok, elvonok úrá minden social media platformot, letöröltem a telefonomról, és így szabadul fel időm. És nyilván én is ezt próbálom majd beépíteni, ez lenne a cél, gondolom én.
1: Mennyi ez az idő, amennyit napi szinten?
0: 1-1,5 óra mindenképpen felszabadul.
1: Tökéletes, tökéletes. Odaút, visszaút, minden megvan, átöltözés. Na, ez egy jó példa, és akkor ha minden nap felszabadul ennyi időd, és abból hetente kétszer, vagy háromszor használod erre, akkor még mindig maradt olyan szabad időd, amit használhatsz bármi másra.
0: Igen. Igen. No, ma is hoztál kérdéseket nekünk, ugye?
1: Igen, két igazság, egy kamu. Melyik az igaz? A séta és edzés. Este 6 után minden falat automatikusan hizlal. Már napi 15-20 perc rendszeres mozgás is sokat számít.
0: Kezdjük az elsővel. Séta és edzés. Kérdezem én. Vagy inkább mondjam?
1: Szerinted?
0: Hát mivel alapvetően mozgunk, ezért értelemszerűen a testünknek jó a séta, szóval gondolom, hogy ez igaz.
1: Igen. Ha jól időzítjük, akkor nagyon hasznos tud lenni, és már az is edzés. Második, este 6 után minden falat automatikusan hizlal.
0: Ez szerintem nem igaz, méghozzá azért, mert attól is függ, hogy mit eszünk, és attól is függ, hogy mennyit.
1: Így van, és mit csinálunk 6 óra után még?
0: Mozgunk. Az edzésen, vagy sétával, például, vagy
1: bárhogyan. Például, hogyha 6 óra után valaki...
0: Múltkor beszéltük, úgy a sétáltatás, vagy csak egy sima naplemente séta, ugye?
1: Igen, erre írta egy hallgató, aztán felírtam magamnak valahogy, kutyám sokkal többet sétál, igaz, hogy engem húz maga után.
0: Igen, nem mindegy, hogy a kutya sétáltat minket, vagy mi a kutyát, ugye?
1: Igen,
0: kimegy elől, és kihúz kit.
1: Igen. Harmadik,
0: hogy...
1: Már napi 15-20 perc rendszeres mozgás is sokat számít.
0: Hát ez csak abból gondolom, hogy igaz, mert rendszeresen mondod itt nekünk, hogy érdemes egy kicsit nyújtogatni, meg mozogni, úgyhogy feltételezem, hogy akkor ez a második igaz.
1: Bingo. Mindegyiket megfejtetted. Szuper. Reméljük a hallgatóknak is sikerült.
0: Adok magamnak egy tapsot.
1: Igen.
0: Köszönöm szépen.
1: Tehát ezzel csak azt szeretném elmondani, ezzel, hogy nem az a cél, hogy úgy néz ki, mint 20 évesen, hanem hogy 70 évesen is fel tud venni az oknidat segítség nélkül. A legjobb edzés pedig nem az, amit tökéletesen csinálsz, hanem az, amit jövő héten is lesz kedved megismételni. Hiszen ezért mondtam, hogy próbálj meg egy ilyen kis hobbit választani, mert azzal összekötött mozgás, az neked már dupla túlin van.
0: Így van, ami egy kis szórakozást is ad.
1: És az egészség nem egy verseny, inkább egy hosszú séta, ahol néha meg lehet állni, de nem érdemes végleg leülni. Tehát nem érdemes leülni, de néha megállhatsz. Tehát fokozatosan bevezetem az életembe a mozgást, és ezt megpróbálom tartani. Amikor viszont már átléptem egy küszöböt, hogy már nem jó, akkor egy picit megállok, tartok talán egy nap szünetet, és utána sokkal könnyedebben folytatom. Hiszen nem az a cél, hogy minden nap kőkeményen edzek azért, mert el akarok érni valamit, hanem itt jelen esetben az egészség megtartása, megszerzése lenne a cél.
0: Így van, tökéletes zárszó. Mi nem egy nap szünetet, hanem egy hét szünetet tartunk. Jövő héten 17 órától újra várjuk itt az Antri Training Zónában. Akkor is egy izgalmas témával kapcsolatban fogunk beszélgetni. Bízom benne, Faragó Zsolt lesz akkor is a vendégem. A mai adásunkat nem sokára meghallgathatja a YouTube csatornánkon, ahol az előzőeket is eléri, és természetesen várjuk akkor jövő héten. Zsolti, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, és további szép napot kívánok minden hallgatónak. Megjött a kánikula, itt van, hallhattuk az időjárás jelentésben, és fokozott folyadék bevitel, és próbáljanak árnyékos helyen lenni. Ezt most túl kell élnünk.
0: Így van. Köszi szépen!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó!
3: Frissülj fel a CBA ajánlataival. Csióóven paprikás chips 50 g 99 forint, San Benedetto Ice Teák 499, Heihó gyümölcslevek csupán 339, 3-1-ben Mokaté kávé 999 forint. Válaszd a krémes Carte d'Or jégkrémeket csak 1799 forintért. Ajánlatunk július 30-ától augusztus 2-ig érvényes. CBA. Megéri betérni.
5: Már megint egy hétfő kedd.
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Ennyi volt a reklám. Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

0: Szigala és James Arthur közösen a Lasting Lovers zárja a 17 órát itt az Antriton, ezzel pedig könnyes búcsút intünk egymásnak, eljött hát a búcsú pillanata. Én megköszönöm mai figyelmét, és felhívom egyben, hogy holnap reggel Dávid várja majd, ma egészen 6 órától ébredezhet velem, 7-kor jön Vali, és a napi ötöst kérdezgetik, 8-tól pedig már az ön véleményére lesznek kíváncsiak, a kérdés természetesen Facebook oldalunkon perceken belül megtalálható. Megoszthatja véleményét ott is hozzászólás formájában, vagy holnap reggel 8 és 9 óra között a 74-es körzet 444-444-es számon. Én most kívánok további jó szórakozást és szép estét, holnap 13 órakor újra várom itt az FM 101-en. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten. Új, modern egyetemi kórház épül Besztercebányán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten, hívta fel a figyelmet a főpolgármester bejegyzésében. Karácsony Gergely azt írta, a tegnap reggeli rekord alacsony Duna vízállás kapcsán, hogy a tarifák rendezésén túl minden fejlesztés során a víz megtartó képességet kell erősíteni. Kiemelte, a főváros ellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinokból. Budapest biztonságos szolgáltatása érdekében azért azt kérik a kormánytól, hogy a területért felelős önkormányzat határozhassa meg az árakat. A városvezető úgy véli, meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a 13 éve változatlan összegekből nem lehet felújítani a csőhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, mint például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómedencék után. Új, modern egyetemi kórház épül Besztercebányán, amely a tervek szerint egész Közép-Szlovákia betegellátásában meghatározó szerepet tölt majd be, írja a felvidék.ma hírportál. A komplexumban 771 legmagasabb standard szerint kialakított betegágy áll majd rendelkezésre, minden kórteremhez a saját fürdőszobával. Az intézményben 20 műtő lesz, amelyekben több robotsebészeti beavatkozás is elvégezhető. Az új létesítmény teljes beruházási költsége várhatóan 556 millió euró között alakul. Ebből 350 millió eurót Szlovákia helyreállítási és építési tervéből hagytak jóvá, még a belső berendezések és a technológia fejlesztésének finanszírozását az állami költségvetésből biztosítják. A francia államfő Bordeauxban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 6 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Emmanuel Macron azt mondta, a következő hetek nehezek lesznek és kitartásra van szükség. A kormányzat felkészületlenségét bíráló ellenzéknek úgy reagált, a csata közben nem tartanak tapasztalatcserét.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Fokozódik a meleg, visszatér a kánikula, csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén már nagyon meleg lesz, 38-40 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
0: Ennyi volt a reklám.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Létrehozzák a Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Biztonságban van Magyarország energiaellátása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. A jogszabályindoklás a célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyonvédelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyonvisszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását a hivatal számára. A hivatal közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. Emellett munkája során joga van belépni a vizsgálatokhoz kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alávont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán kedden azt követően, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli aszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent, mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség. Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés, közölte. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű A blokkjának hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében. Júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokk teljesítményének csökkentése, olvasható az atomerőmű honlapján. Gyenge közepes év várható idén a mezőgazdaságban, a szektor teljesítménye elmarad az elmúlt 5 év átlagától, mondta Hollósi Dávid, egy nagy hazai bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója. A pénzintézet legfrissebb negyedéves elemzését ismertetve közölte, több olyan tényező hat az egyes élelmiszer termékpályákra egyszerre, amelyek közül egy is jelentős kihívás. A tartós aszály, a súlyosodó vízhiány, a forint erősödése, valamint a magas energia és alapanyagárak együttesen növelik a magyar agrárium termelési és piaci kockázatait. Legyártották az 50.000. járművet a BMW debreceni gyárában. A cég legújabb járműgyárának termelése gyors ütemben fut fel 2025 ősze óta, jelezve a modellgeneráció első sorozatgyártású típusa iránti aktív keresletet is, közölte a BMW Group. Az 50.000. legyártott autó egy tűzpiros fényezésű BMW iX350X Drive.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Fokozódik a meleg, visszatér a kánikula. Csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén már nagyon meleg lesz. 38-40 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Apponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
5: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Ennyi volt a reklám. Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
6: Szexárdon, ez csak a Rádió Antrittól lehetséges.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20-936-35-35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Hőségriasztást rendeltek el az egész országra, tömeges ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedden éjfélig az ország területére az országos tisztifőorvos. A Hungaromet veszélyjelzése szerint csütörtökön Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében 27 Celsius fok felett alakul a közép hőmérséklet. Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével máshol 25 fok felett várható a közép hőmérséklet. Pénteken Komárom, Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun megyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. Nem várható sem a Duna-Alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén a következő napokban területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék a legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, ezzel párhuzamosan egy újabb hőhullám fejti ki hatását az Alpok és a Kárpát-medence térségében is, így a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre van kilátás a Duna hazai szakaszán, illetve a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is. Hozzátették, továbbra is marad az igen alacsony mederteltség. Kedden reggel rekord alacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél. Reggel 31 cm-t mutatott a vízmérce. Eddig a rekordot 2018. október 25-én mért 33 cm-es legkisebb mért vízszint jelentette. A vízszint azonban napközben tovább süllyedt, délután 2-kor már csak 28 cm volt. Bangó Sándornak, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának TikTok oldalán kedden hajnalban megjelent egy bejegyzés, amelyben megnevezik, hogy ki volt az a bizonyos Zsolti bácsi. A Fidesz-KDNP rágalomnak nevezte az állítást, és jelezték, megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. A Fidesz-KDNP szerint a Bangó Sándor honlapján megjelent szövegben semmilyen Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták, ezért haladéktalanul megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Tömeges ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. Az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott, közölte Andrej Vorobjov, Moszkva megye kormányzója. Belgorod régióban ukrán drón talált el egy autóbuszt, 19-en megsebesültek. Mihail Szobakin, csehovi polgármester szerint a városban eltalált ház homlokzata és két lakás megsérült, de senki sem sebesült meg. Vorobjov kifejtette, a légvédelem több tucat drónt semmisített meg. Szergej Szobjanin, moszkvai polgármester közölte, hogy helyi idő szerint este 6:30 és reggel 6:30 között több mint 390 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: Fokozódik a meleg, visszatér a kánikula. Csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén már nagyon meleg lesz, 38-40 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit, FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. Elárverezik a Salgó Hotelt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az érkező újabb hőhullám és a csapadékhiány miatt ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. A szolgáltató tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt az ivóvíztermelő kapacitás is lecsökkent. Egy hirtelen megnövekedő felhasználás vagy egy műszaki hiba könnyen nyomás esést és hiányt okozhat. A vízellátási zavarok megelőzése érdekében a társaság a hálózati vízfelelős és tudatos használatát várja a lakóktól. Arra kérik az embereket, hogy teljesen függesszék fel a nem létfontosságú tevékenységeket, kerüljék a kerti medencék feltöltését, valamint az autómosást a csapvízzel. A növények öntözésére használt vízmennyiséget és a művelet gyakoriságát is csökkenteni kell. Emellett szigorúan mellőzni kell az utak, járrák és udvarok locsolását, pormentesítését. A szakemberek figyelmeztetnek, ha a lakossági igény nem csökken, kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. A Velencei tó 5 vizsgált településén, Gárdonyban, Kápolnásnyéken, Pákozdon, Sukorón és Velencén csak nem 7%-kal csökkent az eladó lakó ingatlanok iránti kereslet az előző év azonos időszakához képest. A nyaralók iránti érdeklődés több mint 26%-kal esett vissza, miközben a családi házak piaca lényegében változatlan maradt, közölte az ingatlan.com. A portál vizsgálata szerint a túlvíz szintjével és ökológiai állapotával összefüggő bizonytalanság egyelőre nem okozott általános áresést a környék ingatlan piacán. A vevői igények szerkezete azonban jelentősen megváltozott. A térség egyre kevésbé nyaraló övezetként, sokkal inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációs zónáinak találkozási pontjaként működik. Elárverezik a Salgó Hotelt, vagyis Salgótarján turizmusa gyakorlatilag meghalt, és a térség vendéglátóipara is mély repülésben van a Salgó TV nevű Facebook oldal bejegyzése szerint. A közösségi oldalon az olvasható, egy nagyobb lakás kikiáltási áráért árverezi el a Nemzeti Adó és Vámhivatal a 37 szobás ingatlant. Értesülésük szerint az Errei szálloda tulajdonosa jelentős adótartozást halmozott fel, ezért kényszerült a hatóság a kényszeri értékesítésre. A Salgó TV megjegyzi, szerintük az ügy hűen jelképezi a környék turisztikai leépülését és a kihasználatlanul maradt lehetőségeket. Egy kínai cég jelentős előrelépést tett egy olyan agyi chip megalkotása felé, amely részben képes lehet visszaadni az embereknek a mozgás szabadságát, írja a hvg.hu. A világ első kereskedelmi implantátuma egy olyan ember agyába került, aki 10 éve cselekvésképtelen egy gerincsérülés következtében. A szerkezet egy pénzérméhez hasonlít 8 elektródával. Egy sebészeti beavatkozással az agy szenzoros kérgének felületére helyezik be, ahol rögzíti az idegsejtek között áthaladó elektromos impulzusokat, miközben a beteg elképzeli a kéz használatát. Ezeket az adatokat azután egy számítógépnek továbbítja, amely motoros jelekké alakítja át, amelyeket a páciens által viselt robotkesztyű hajt végre.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Fokozódik a meleg, visszatér a kánikula. Csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén már nagyon meleg lesz. 38-40 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az

0: Ez a Rádió Andrét. Rádió Andrét.
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Rádió Antri FM 101. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Megszárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten. Új, modern egyetemi kórház épül Besztercebányán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés, táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten, hívta fel a figyelmet a főpolgármester bejegyzésében. Karácsony Gergely azt írta, a tegnap reggeli rekord alacsony Duna vízállás kapcsán, hogy a tarifák rendezésén túl minden fejlesztés során a víz megtartó képességet kell erősíteni. Kiemelte, a főváros ellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinokból. Budapest biztonságos szolgáltatása érdekében azért azt kérik a kormánytól, hogy a területért felelős önkormányzat határozhassa meg az árakat. A városvezető úgy véli, meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a 13 éve változatlan összegekből nem lehet felújítani a csőhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, mint például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómedencék után. Új, modern egyetemi kórház épül Besztercebányán, amely a tervek szerint egész Közép-Szlovákia betegellátásában meghatározó szerepet tölt majd be, írja a felvidék.ma hírportál. A komplexumban 771 legmagasabb standard szerint kialakított betegágy áll majd rendelkezésre, minden kórteremhez a saját fürdőszobával. Az intézményben 20 műtő lesz, amelyekben több robotsebészeti beavatkozás is elvégezhető. Az új létesítmény teljes beruházási költsége várhatóan 550-600 millió euró között alakul. Ebből 350 millió eurót Szlovákia helyreállítási és építési tervéből hagytak jóvá, míg a belső berendezések és a technológia fejlesztésének finanszírozását az állami költségvetésből biztosítják. A francia államfő Bordeauxban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 6 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42.000 hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Emmanuel Macron azt mondta, a következő hetek nehezek lesznek és kitartásra van szükség. A kormányzat felkészületlenségét bíráló ellenzéknek úgy reagált, a csata közben nem tartanak tapasztalatcserét.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Fokozódik a meleg, visszatér a kánikula. Csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 22-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén már nagyon meleg lesz. 38-40 fok várható.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Street. FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Létrehozzák a vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalt. Biztonságban van Magyarország energiaellátása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyonvédelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyonvisszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását a hivatal számára. A hivatal közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alá vonást rendelhet el. Emellett munkája során joga van belépni a vizsgálatokhoz kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán kedden azt követően, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli aszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség. Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés, közölte. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű A blokkjának hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében. Júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokk teljesítményének csökkentése, olvasható az atomerőmű honlapján. Gyenge közepesé várható idén a mezőgazdaságban a szektor teljesítménye elmarad az elmúlt 5 év átlagától, mondta Hollósi Dávid, egy nagy hazai bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója. A pénzintézet legfrissebb negyedéves elemzését ismertetve közölte, több olyan tényező hat az egyes élelmiszer termékpályákra egyszerre, amelyek közül egy is jelentős kihívás. A tartós aszály, a súlyosodó vízhiány, a forint erősödése, valamint a magas energia és alapanyagárak együttesen növelik a magyar agrárium termelési és piaci kockázatait. Legyártották az 50 ezredik járművet a BMW debreceni gyárában. A cég legújabb járműgyárának termelése gyors ütemben fut fel 2025 ősze óta, jelezve a modellgeneráció első sorozatgyártású típusa iránti aktív keresletet is, közölte a BMW Group. Az 50 ezredik legyártott autó egy tűzpiros fényezésű BMW iX350 X-Drive.
0: Rádió Andrit időjárás.
1: Fokozódik a meleg, visszatér a kánikula. Csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén már nagyon meleg lesz, 38-40 fok várható.

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Andrét.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Country-t.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.